0: Ez a Rádió Antrét FM 105.1.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elkezdi az alaptörvény módosítás vitáját a parlament. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthet jövő heti ülésén az új országgyűlés. Kedden és szerdán 8 előterjesztést tárgyalnak meg a képviselők, köztük az alaptörvény 16. módosítását. Lesznek napi rend előtti felszólalások, interpellációk is. Továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés az ünnep miatt kedden kezdődik. 13 órakor napi rend előtti felszólalások hangzik. A tervek szerint az ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával indul. Ausztriából nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet azokból a bányákból, ahonnan eddig szállították Magyarországra, jelentette be Gajdos László környezetért felelős miniszter. Facebook bejegyzésében arról számolt be, hogy tárgyalásai eredményeként leállították a szállításokat. A következő lépés a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz nyugat-magyarországi területeken. Hangsúlyozta, hogy prioritásként kezelik a lakosság egészségének védelmét a továbbiakban. Az azbeszt botrány idén robbant ki Szombathelyen, de azóta több településen is azonosították, hogy az útépítésekhez olyan zúzott követ használtak, amely természetes eredetű azbesztet tartalmazhat. Megszűnik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, és a jövőben ismét Országos Egészségbiztosítási Pénztárként, vagyis OEP-ként működik tovább az intézmény, ezt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter jelentette be. A tárcavezető közölte, jelenleg zajlik a háttérintézmények átadása és átvétele. Az új rendszer célja, hogy az intézmény ne csupán kifizetőhelyként működjön, hanem értékalapú biztosítóként lássa el feladatait. Ennek szakmai kialakítására és vezetésére Zoltán professzort kérte fel a miniszter. Az OEP neve 2017-ben változott Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre, miközben a korábbi feladatkörök jelentős része megmaradt. Az átalakítás részleteiről egyelőre további információt nem közöltek. A gyermekek számára is élvezhető különleges kiállítás várja a látogatókat Balatonfüreden, a Vasarik galériában található Lebegés a fénytérben című tárlaton. A kiállítás több mint 80 alkotáson keresztül mutatja be Egri József életművét és a Balaton inspiráló szerepét. A kiállítás mélyebb betekintést ad a Kossuth-díjas festő egyedi látásmódjába, ahol a fény, a víz és a levegő szinte összeolvad a képeken. A kurátor Sipos Anna szerint Egri nem a valóság pontos más másolására törekedett, hanem saját benyomásain keresztül jelenítette meg a tárlatot. A kiállítás június 21-ig látható Balatonfüreden.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Május 24-e van, méghozzá vasárnap, ezek pedig a 6 órás információk voltak, amelyeket, hogyha meghallgatott, akkor gratulálok. Egy igazi koránkelő. Én Gulyás Anita vagyok, a Ma kedvence és a Tegnap slágerei társaságában robogunk tovább, körülnézünk a múlt történéseiben, de azt is elárulom, hogy az Elizák ünnepelnek, illetve az Eszterek, és hogy mit tudhatunk róluk, de a csillagüzenetekkel sem maradok adok.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ma kedvenceim és a tegnap slágerei köszöntik az Elizákat és az Esztereket. Az Elizabeth név több nyelvben meglévő rövidülőseként született meg a név az Eliza, míg az Eszter a perzsa és a héber gyökerekkel rendelkező bibliai név, jelentése csillag vagy mirtusz. A Bibliában egy perzsa királynéként ismert név, amely Magyarországon hosszú ideje népszerű, klasszikus választás. És azt gondolom, hogyha végig gondolja az ismerettségi körét, akkor egy Eszter biztos van közte, úgyhogy köszöntse fel, akár csak a Vanessa, Simona, Jamina, Hanka, Simon, Szófia, Zsófia, Marióra, vagy éppen Csepel nevű ismerősét, mert hogy ezek is szerepelnek a május 24-i nevek között. És ha a születésnaposokat nézzük, akkor mai napon született 1759-ben Johann Sebastian Bach unokája, Wilhelm Friedrich Ernst Bach, német zeneszerző. Míg a magyar urológia és urológiai sebészet úttörő alakja, nemzetközi viszonylatban is elismert kiemelkedő személyisége, I.S. Géza, magyar orvos, urológus, sebész és katonaorvos, 1870-ben született ezen a napon. Habsburg toszkánai József Ferdinánd főherceg, osztrák katona, a katonai repülés úttörője pedig 1872-ben látta meg a napvilágot. Mészáros Ági kétszeres Kossuth Díjas magyar színésznőnk 1914-ben, még a 2016-os év irodalmi Nobel-díjasa, a 20. századi popzene egyik meghatározó alakja Bob Dylan 1941-ben született. Priscilla Presley amerikai színésznő pedig 1945-ben. És hogyha ön is ma ünnepelné a születésnapját, akkor mielőtt elfújja a tortáján a gyertyákat, ne feledkezzen meg megállni egy pillanatra, és valami nagyon szépet kívánni. Akár a ma kedvenceim és a tegnap slágerei társaságában, amelyek pörögnek nálunk itt a Rádió Antriton, a pünkösdi hétvégén is.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei.

0: Pünkösd vasárnap van, ami az egyik legfontosabb összkeresztény ünnepe, amelyet a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn tartunk. Pünkösdkor a kereszténység a Szentlélek kiáradását, vagyis az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontját ünnepli. A Biblia szerint a Szentlélek ezen a napon árad ki Jézus apostolaira. Az egyházi ünnep mellett népszokások sora van ilyenkor, például a pünkösdi királyválasztás, a pünkösdi királynéjárás, illetve a tavasz köszöntése is fókuszba kerül ezen a napon. 1798. május 24-én pünköst hétfőn nyitották meg 40 beteg felvételével a mai Rókus kórház elődjét, akkori nevén a Pesti Polgári Közispotályt. 1959-ben a mai nap pedig egy fontos nap volt Miskolc életében, mert hogy ekkor került sor az első pályaudvar megnyitására, bekapcsolódva ezzel a vasúti közlekedésbe. De szintén május 24-én történt, hogy 1883-ban átadták a forgalomnak a Brooklyn hidat, ami az Egyesült Államok egyik legrégebbi függőhídja, Manhattan szigetét köti össze Brooklynnal. A világ első acélkábeles függőhídja volt ez, és 1903-ig a leghosszabb címet is ez viselte. 1909-ben ezen a napon nyíltak meg az első európai nemzeti parkok. A Nemzeti Parkok Napjának célja, hogy minél szélesebb társadalmi támogatást szerezzenek a természetvédelem ügyének. És szintén ezen a napon történt, hogy 2022-ben Magyarországon elsőként robotasszisztált epehólyagműtétet végeztek el a Semmelweis Egyetemen. Azóta pedig több százat vagy akár több ezret végeztek. A ma kedvence és a tegnap slágerei gondolom egy műtőszobában nem szólnak, de bízom benne, hogy az ön reggelében ott vannak, akár így a 105.1-en, akár weboldalunkon a www.antrit.hu oldalon keresztül. Szép jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szuper árak, szuper választék a CBA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
5: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
7: Ez az Antrit reggel.

0: kedvence és a tegnap slágerei után pedig már itt is vagyok a pünkösdi hétvége horoszkópjával. Nézzük is, hogy mit tartogatnak a csillagok a hosszú hétvégére. A kosét szülöttei igazán energikus napok elé néznek, most nehéz lesz otthon maradni. Kirándulás, családi program vagy baráti találkozó is szerepelhet a hétvégi tervek között. Egy régi ismerőssel való beszélgetés pedig új lendületet adhat. A bikák számára a pünkösd a nyugalomról és az élvezetekről szól. Finom ételek, kellemes társaság és meghitt pillanatok várhatók. Érdemes időt szánni a pihenésre, mert hogy a következő hetek mozgalmasabbak lehetnek. Az ikrek mozgalmas, vidám hétvégére számíthatnak, sok beszélgetés, nevetés és spontán program várhat önre. Egy váratlan telefonhívás vagy üzenet örömteli fordulatot hozhat. A rákok számára most a család kerül majd a középpontba. A közös étkezések, reggeli emlékek és meghitt pillanatok különösen fontosak lesznek, egy régi sérelem pedig végre rendeződhet. Az oroszlánok ragyognak ezen a hétvégén, könnyen a társaság középpontjába kerülhetnek és sok elismerést kaphatnak. Egy kulturális vagy közösségi program különösen jó élményt adhat számukra. A szüzeknek most érdemes lassítaniuk, a természet közelsége, egy nyugodt séta vagy egy csendes délután többet adhat, mint a rohanás. Hallgassanak a testük jelzéseire és töltekezzenek. A mérlegek számára romantikus hangulatot hoz a pünkösd. A párkapcsolatokban harmonikus időszak következik, de az egyedülállók is érdekes találkozásra számíthatnak. Egy kedves gesztus most sokat jelenthet. A skorpiók érzékenyebbek lehetnek a megszokottnál. A megérzéseik most különösen erősek, ezért érdemes hallgatni rájuk. Egy fontos beszélgetés aztán tisztázhat valamely régóta húzódó helyzetet. A nyilasoknak mozgalmas és kalandos hétvégét jeleznek a csillagok. Utazás, kirándulás vagy új élmények, ezek mind rájuk várnak. Most különösen jól érzik magukat az emberek között. A bakok számára a pünkösd a megérdemelt pihenés ideje lehet. Érdemes félretenni a munkát és több időt tölteni a szeretteikkel. Egy régi terv most újra előkerülhet. A vízöntők kreatív és inspiráló napokra számíthatnak. Új ötletek, érdekes beszélgetések és különleges találkozások színesíthetik a hétvégéjét. Valaki fontos tanácsot adhat. A halak számára lelki feltöltődést hoz majd ez az ünnep. A zene, a természet vagy egy csendes beszélgetés különösen mélyen érintheti meg önt. Most érdemes figyelni a belső hangra, akár csak a zenék sugallt a megérzésekre, úgyhogy pörögnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei nálunk, itt a Rádió Antriton. Jó reggelt!
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: www.antrit.hu, ez a weboldalunk, ahol Tolna vármegye, sőt, akár mondhatom úgy is, hogy az ország történéseiről is értesülhet, úgyhogy érdemes ezt a weboldalt nyomon követni, főleg azért, mert hogy zenéket is hallgathat online formában, illetve természetesen a műsorinkkal is együtt ébredhet, vagy pedig a magazin műsorunkat is meghallgathatja, amely majd jön 8 órától, de most egyelőre hírszerkesztünk még a 7 órás információkkal készül. A ma kedvenceim és a tegnap slágerei velünk lesznek a következő órában is, illetve hozom természetesen a pünkösdi vasárnap programjait, úgyhogy maradjon velem itt a 105.1-en. Jó reggel!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Gyulai Kolbászos Május a Dom Pepénél. Kóstold meg a Csak a Gyulai, akciós vagy a Gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a Gyulai Kolbászos legénylepényt sem! Wow, Dom Pepe!
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Júniusban újraindulhat a magyar-osztrák vasúti munkacsoport. Röszke és Szabadka között is szünetel a vonatforgalom a szerbiai leállás miatt. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azután, hogy találkozott Peter Hanke osztrák közlekedési miniszterrel. A tárcavezető kiemelte, újjáépítenék az együttműködést, a Gyesev működése és a fejlesztése területén is. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladat a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Röszke és Szabadka között is szünetel a vasúti forgalom, mivel szombat reggeltől a szerb vasút bizonytalan ideig nem közlekedteti a személyszállító vonatokat, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, a magyarországi szakaszon Szeged és Röszke között biztosított a vasúti eljutás. A szerbiai vasúttársaság hajnalban azt közölte, határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában. Szerbiai egyetemisták szombat 18 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Új elméleti központot létesít a Semmelweis Egyetem. A felépülő épület 4,5 ezer ember befogadására lesz képes majd egyszerre. A mintegy 22 ezer négyzetméteres létesítményben korszerű hallgatóbarát tereket alakítanak ki. Lesz könyvtár, 200 fős étterem és egy speciális mobilfalakkal több részre is osztható, egyszerre 1000 főt befogadni képes nagy előadó, amely rendezvényteremként is funkcionál majd, közölte az egyetem. Hozzátették, évről évre folyamatosan nő a magyar és nemzetközi hallgatók száma, ezért szükségessé vált az oktatási terek bővítése és további fejlesztése. Gyereknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait karöltve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. palackokkal trükközött egy kecskeméti nagyáruház dolgozója. A vád szerint hónapokon át újra és újra beváltotta azokat a palackokat, amelyek után egyszer már kifizették a visszaváltási díjat. 2024 őszétől 2025 tavaszáig 365 alkalommal csempészett ki palackokat munkahelyéről, hogy azokat újra beváltsa. A jogtalanul szerzett 1,6 millió forintot a saját bankszámlájára utaltatta. Összesen megközelítőleg 37 ezer palackot váltott be újra. Az ügyészség börtönbüntetést kért a csalóra.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Vasárnap is a napsütésé lesz a főszerep, amit csupán vékony fátyol és kisebb gomoly felhők zavarhatnak, de esni sehol sem fog. Többfelé lesz élénk az északi északkeleti szél. Kora reggel 7 és 16, délután 25-30 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn folytatódik a nyárias, napos idő, tovább melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: 7 órás híreink után pedig elárulom, hogy május 24-e ünnepeltjei az Elizák és az Eszterek, akiknek csodaszép napot kívánok. Lepje meg ilyen nevű ismerőseit. Én a ma kedvence és a tegnap slágerei közül pörgetem a legkedvesebbeket a számukra. Ebben az órában is számítok önre. Hírszerkesztőnktől a 7 órás infokat hallhatta a stúdióban Gulyás Anita, és hogy mi vár önre a Béla Király téren, vagy akár Bátaszéken. Így pünkösd vasárnap, figyeljen, hozom a részleteket.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A ma kedvenceim és a tegnap slágerei közül hallott egyet nálunk itt a Rádió Antriton. Szép jó reggelt! Pünkösnek köszönhetjük a hosszú hétvégét, amely a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe. Húsvét után az 50. napon tartunk. A Biblia szerint ekkor szállt le a Szentlélek Jézus tanítványaira, és ez az esemény a keresztény egyház születésének napja is. Számos régi magyar népszokás kapcsolódik a naphoz, ilyen például a pünkösdi királyválasztás, vagy a királyné járás, vagy éppen a zöldágakkal, virágokkal való díszítés. A pünkösd a megújulás, az öröm és a közösség ünnepe is, amely sok helyen ma is kulturális programokkal, fesztiválokkal és családi rendezvényekkel jár együtt. Így van ez itt Szekszárdon is. Csütörtökön egy zenei koncerttel vette kezdetét a programsorozat, ami egészen hétfő délutánig számos eseményt sorakoztat majd fel. Mindenki találhat közte olyat, amit nem szívesen hagyna ki. Lesznek a pünkösdi hagyományokkal kapcsolatos programok, nemzetiségi műsorok, koncertek, sztárfellépők sora, kirakodóvásár, vidámpark, finom ételek, remek borok, frissítő italok. Hát kell egy jó hétvégéhez ennél több. A szekszárdi pünkösdi fesztivál régóta fontos szerepet tölt be a város kulturális életében, szerintem ezt ön is tudja. A pünkösdi hagyományok ápolása mellett lehetőséget teremt arra, hogy a családok, baráti társaságok és közösségek együtt töltsék az idejüket, jó hangulatban természetesen, amelyről gondoskodnak a szervezők. Nem lesz hiány finom ételekből, remek borokból és frissítő italokból, és ahogy már mondtam, számtalan fantasztikus program gondoskodik arról, hogy minden korosztály megtalálja a számára legkedvesebb élményt. A mai napon, május 24-én vasárnap 10:30-tól a Buborék együttes szórakoztatja majd nem csak az aprókat, de a felnőtteket is. A helyszín természetesen a Béla Király tér, ahol 14 órától a sportegyesületek és helyi csoportok bemutatójára kerül sor. Színpadra lép a Mass Dance Tánc csoport, az Origo Dance Studio, a Magyar Wing Chun Egyesület, Leung Ting Wing Chun Kung Fu, aztán a Mamin Baba Baba hordozós latin fitness is teret kap majd. 16 órától a Tücsök zenés színpad veszi át a teret, ők fogják szórakoztatni a nagy érdeműt. Még 17:30-tól a szekszári Junior Stars Big Bandé lesz a főszerep, 20 órától pedig a TNT lép fel a Béla Király téren, őket 9:30-tól Bohemian Brass Band követi, majd 11 órától a Zanzibár zárja ezt a szuper jó szombatot itt a Béla Király téren. Ne feledje, népi játszó, régi korok játszóháza is várja a kicsiket, nagyokat, jó ételek és jó hangulat mellett a Béla Király téren. Többek között, de azért érdemes körülnézni mindenütt itt Szekszárdon.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenc

0: ma kedvenceim és a tegnap slágeri társaságában lesz szüksége a naptejre a mai napon, mert hogy 29 fokos csúccsal riogatnak bennünket a meteorológusok, emellé pedig magas ultravilla sugárzás is társul majd. Az allergiások viszont egy kicsit fellélegezhetnek, ugyanis a pollan terhelés a múlt hétvégi csapadéknak és a leülésnek köszönhetően egy kicsit csökkent, de a fenyőfélék, valamint a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően közepes, helyenként pedig elérheti a magas szintet, míg az eperfafélék az alacsony közepes tartományban alakulnak. Országosan alacsony koncentrációban, de jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus, a tiszafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a körös virágpora is, valamint a látszárú allergének közül már az útifű, a lórum, az ernyős virágzatúak és a sásfélék pollenje is piszkálja az ő szervezetüket. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Ahogy már mondtam, a mai napra magas ultraviola sugárzást ígérnek a meteorológusok 29 fokos csúcshőmérséklete, úgyhogy ha kültéri programot szervez, akkor allergiásként természetesen ne feledkezzen el azokról a gyógyszerekről, amelyek segítik a mindennapjait, illetve hát allergiás vagy nem, a bőrvédelem mindenféleképpen fókuszba kell, hogy kerüljön a következő napokban, hetekben, sőt hónapokban, mert hogy gyanítom azért ez a magas UV végig fogja kísérni a nyarunkat. Mindenkinek balesetmentes, csodaszép vasárnapot kívánok, hogyha a volán mögé ül, akkor számoljon azzal, hogy így a pünkösdi hétvége kapcsán bizony lehet, hogy nagyobb forgalommal lehet számolni. Én türelmet kívánok az úton lévőknek, hangolja a rádiót a 105.1-re, vagy kattintson www.antrit.hu weboldalunkra, és rádiózzunk együtt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szuperárak, szuper választék a CDA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktuszvodkák 2999 forint. Mirelit hasábburgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CDA üzletekben, ahol széles élelmiszer választékkal várjuk vásárlóinkat.
1: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

105.1 vagy www.antrit.hu, ezen keresztül is hallgathatja a ma kedvenceit és a tegnap slágereit, és végig gondolhatja azt, hogy vajon mi lehet az illatos, ropogós, porcukros finomság. Na, összerakta. Ez a rétes természetesen, ami évszázadok óta a magyar és a közép-európai konyha egyik legkedveltebb süteménye. A rétes története egészen a török időkig nyúlik vissza. A hajszál vékonyra húzott tészta hagyománya a Balkán felől érkezett hozzánk, majd a monarchia idején vált igazán népszerűvé. Azóta pedig generációról generációra öröklődik a rétes készítés tudománya. Az almás, a túrós, a meggyes mákos, vagy éppen a káposztás változatok, ma is ünnepi alkalmak kedvencei. Szerintem, hogyha kutakodik a gyermekkori emlékei között, akkor önnek is van olyan pillanat, amikor a nagymama nyújtja a rétest, és gyerekként megpróbál belekontárkodni ebbe az igencsak aprólékos munkába. No, ezt a hagyományt idézi meg a pünkösdi rétes udvar méghozzá Bátaszéken, május 24-én, azaz a mai napon vasárnap délután 15 órától. Várják az érdeklődőket a Németházban, a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egyesület és a Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényére. A vendégek házi rétesekkel, kulturális műsorral és közösségi programokkal is számolhatnak. Fellép majd a Heimat Blumwiese Tánccsoport, a Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület, valamint a Bátaszéki Székely Unokák Tánccsoport is ott lesz majd a színpadon. 17 órától a Millich Duo gondoskodik a zenéről és a jó hangulatról is. A rendezvény különlegességeként Tili János név bátaszéki sváb viseletbe öltöztetett babákat adományoz a készülő Baba Múzeum számára, valamint Kern Mónika is érkezik, aki német viseletekkel mutatkozik majd be. Pünköst, hagyomány, rétes és közösség, ez az, amit kínál a bátaszéki pünkösdi rétes udvar. Ahova szeretettel várják önt is. Én pedig várom ide az FM 105.1-re a ma kedvencei és a tegnap slágerei társaságában. Rádió! Antrit!

0: A következő két óra tartalmas beszélgetésekét természetesen a ma kedvence és a tegnap slágerei mellett, hogy kik lesznek a stúdió vendégeim, pillanatokon belül kiderül, de előbb jön hírszerkesztőnk a legfrissebb információkkal, mert hogy hamarosan 8 óra velem tarthat így a 105.1-en keresztül, vagy akár online formában, ehhez nincs más teendője, mint kattintani a www.antrit.hu weboldalunkra. Jó ébredezést, jönnek 8 órás híreink.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap Artista Vásári Varieté, Utcai Zsonglőr Show, Varázslatos Cirkuszi Akadémia és Zsonglőr Játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexardagora.hu.
4: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó robbanás veszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
4: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest, a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adókedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány. Több mint 20 000 érkeznek az Ánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei. Az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlan piacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152 000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Budapesten. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csaknem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöldrendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik. A víz ugyanis hűti az egységeket.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal.
2: Indul a megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
0: 2026. május 24-én 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz a Hunyadi Mátyás vendéglátó iskola testnevelő tanára Vallacher Gábor, aki szavazatokat gyűjt, hogy miért, ez ki fog derülni a beszélgetésből. Aztán a Garai János gimnázium büszkesége Lakatos Levente is érkezik hozzám, aki Svédországból tért haza nem mindennapi eredményekkel, de érkeznek a stúdióba a Fadi Tűzoltósport Egyesület tagjai is. Velük egy olyan versenyről fogunk beszélgetni, amelyhez hát jó, hogyha az embernek megfelelő a fizikai erőléte. Ahogy minden vasárnap most is 8 órától 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk és bennünket a következő 2 órában is.
1: Rádió Antrit.
2: Megyei mozaik.
1: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!

Felvázolták azt is, hogy milyen lehetőségek vannak a szabadidő hasznos eltöltésére. Az internetbiztonsággal foglalkozó szakaszban az internetes zaklatásról, a személyes adatok védelméről, valamint az online játékok és a közösségi média veszélyéről beszélgettek a tanulókkal. A közlekedésrendészeti alosztály vezetője Kósik László rendőrszázados a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályaira, a láthatóság fontosságára és az iskolába vezető út biztonságos megtervezésére hívta fel a figyelmet. A gyerekek gyakorlati ügyességi kresszpályán mutathatták meg az elméletben megszerzett kerékpáros tudásukat. A vidám hangulatú nap végén az osztályok legjobbjai ajándékcsomaggal tértek haza. Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere május 13-án szerdán egyeztetést folytatott Nagy Péterrel, a texasi székhelyű Supper Service Group magyarországi leányvállalatának vezetőjével. Az SSG Hungary már jó ideje jelen van a térségben, egyik központját pedig Szekszárdon hozta létre évekkel ezelőtt. A cég piacvezető a telefonos ügyfélszolgáltatás területén, számos nagy nemzetközi partnerrel dolgoznak együtt. Az SSG Hungary vezetője elmondta, hogy a cég megtalálta számítását városunkban, és hosszú távon is Szekszárd képzelik el működésüket. Nyitottak a további bővítésre is, amely új lehetőségeket teremthet városunk gazdasága és a helyi, magasan képzett munkahelyek szempontjából egyaránt. A város vezetése számára kiemelten fontos, hogy a Szekszárdon működő vállalkozások stabil, támogató környezetben fejlődhessenek. Továbbra is azon dolgoznak, hogy erősítsék az együttműködést a helyi gazdasági szereplőkkel és elősegítsék a közös fejlődést. 107,5 millió forint támogatást nyert el Nagykonyi község önkormányzata szabadtéri sportpályák kialakítására. A projekt műszaki szakmai előkészítése megvalósult, elkészült a kivitelezést megalapozó tervdokumentáció, lefolytatásra került a közbeszerzési eljárás. A TOP Plusz keretében biztosított visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból megvalósuló projekt kivitelezési munkái áprilisban megkezdődtek, és előreláthatólag október végéig be is fejeződnek. A beruházás keretében egy 400 méteres öntött gumiburkolatú futópálya, valamint egy 22x42 méteres műfüves futballpálya készül el a régi vásártéren elhelyezkedő közparkban. A futópálya mentén nagy lombkoronát növesztő lombhullató fákat ültetnek, emellett napelemes kandeláberek, padok, hulladékgyűjtők is kihelyezésre kerülnek. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program élhető települések felhívása keretében valósul meg a Tolna vármegyei önkormányzati hivatallal és a Tolnáért NKKFT-vel konzorciumban. A Paksi FC klub vezetése és a vezetőedző május 15-én pénteken megállapodtak a közös munka folytatásáról. Bognár György idén júniusban lejáró szerződése további egy évvel hosszabbodott meg, tehát a 2026-27-es szezonban is ő ül majd az első osztályú csapat kispadjának élén, közölte honlapján a Paksi klub. A vezetőedző Paksi meccsszámlálója jelenleg 213-nál áll, ez a jelenlegi szezon végére 214 lesz, amelyből 108-szor győzelmet, 44-szer döntetlent könyvelhetett el, és 61-szer kellett gratulálnia az ellenfélnek. Bognár irányítása alatt a csapat eddig összesen 452 gólt szerzett. Ha csak a bajnoki találkozókat nézzük, 174 mérkőzésből 81-et sikerrel vett, 283 pontot gyűjtött játékosaikkal. Bognár György irányításával az elmúlt évek a Paksi klub történetének egyik legsikeresebb időszakát hozták. Az elmúlt 5 esztendőben 3 alkalommal is bejutottak a MOL Magyar Kupa döntőjébe, ahol mindháromszor a Ferencváros volt az ellenfelük. A finálék közül 2 sikerrel vettek, a 2023-24-es és a 2024-25-ös idényben egyaránt ők emelhették magasba a trófeát, tehát Zsinórban 2-szer sikerült fölülmúlni a fővárosi riválist. A bajnokságon is hasonlóan eredményes időszakot éltek meg, az elmúlt 3 szezonban 2-szer már dobgón zártak, a 2023-24-es idényben ezüst, a 2024-25-ös kiírásban bronzérmet szereztek, és az idei évben is saját kezükben van, hogy ismét a legjobb 3 között végezzenek. Amennyiben ez sikerül elérni, úgy sorozatban 3-szor is kivívják a nemzetközi kupa szereplés jogát. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság és a Kék Lovagok Kalocsai Szervezete együttműködési megállapodást írt alá a közlekedés biztonság erősítése és a baleset megelőzési szemléletformálás támogatása érdekében. A Kalocsai Kék Lovagok hosszú évek óta aktív szereplője a közlekedés biztonsági és jótékonysági kezdeményezéseknek. A szervezet tagjai között aktív és nyugállományú rendőrök, valamint más rendészeti és társszervek munkatársai is megtalálhatók. A szervezet emellett állandó tagja a Tolna vármegyei baleset megelőzési bizottságnak is, így már korábban is együttműködtek több közös programon és rendezvényen. A mostani megállapodás célja, hogy a felek közösen szervezett közlekedésbiztonsági programokkal, bemutatókkal és prevenciós rendezvények járuljanak hozzá

0: A közlekedési kultúra fejlesztéséhez, a balesetek számának csökkentéséhez, valamint a motoros közlekedők biztonságának növeléséhez. Az együttműködésben kiemeltem, fontos, hogy minél több közlekedőhöz eljusson a felelős és biztonságos közlekedés üzenete. A Bonyhádi Rendőrkapitányságon fogadták azokat a fiatalokat, akik a bűnmegelőzés világnapja alkalmából meghirdetett gyermekrajzpályázat legjobb rajzait készítették. A rajzpályázat témája: válaszd a helyes utat, mondj nemet a drogokra. Mutasd meg a rajzodban, mit tehetsz a mindennapokban, hogy ne rombold az egészségedet. A pályázat a kapitányság illetékességi területén lévő általános iskolák felső tagozatos diákjai között került meghirdetésre. A nyertes diákok ajándékcsomagokat vehettek át. Az első helyezett Botján Dorina lett, aki a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztályos tanulója. A második Sárközi Kira, az Aparhanti Általános Iskola 6. osztályos diákja. A harmadik helyezett Magyar Sára, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola és AMI 5. osztályos tanulója. A külön díjasok Bang Bárejt Hanna és Jakab Szófia 7. osztályos tanulók lettek. Hétfőn Tolnába érkezett az Elterelés Rócsó című országos szakmai rendezvénysorozat, amit a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Drogkutató Intézet és az Országos Rendőrfőkapitányság indított útjára. A program célja, hogy a kábítószer bűnözés elleni fellépésben érintett rendőri állomány, valamint az egészségügyi és szociális területen dolgozó szakemberek közösen fejleszték szakmai ismereteiket, erősítsék együttműködésüket és beszámoljanak eddigi tapasztalataikról. A szakmai napot dr. Hablicsak Nikoletta rendőrezredes, Tolna vármegye főkapitánya nyitotta meg. Ezt követően előadást tartott Téglási Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója, valamint Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ osztályvezetője. Az előadások után a megjelentek szimulációs gyakorlatokon vehettek részt. A rendezvénysorozat kiemelt célja a droghasználat visszaszorítása mellett az is, hogy a fiatalok számára egy értékeken alapuló, elérhető és reményteli jövőkép kerüljön bemutatásra.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: 12 napon át zajlott a KNTH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára választás vármegyei szavazása, amelynek végén összesen 60 pedagógus kapja meg majd az elismerést. Nem csak a jelölés, hanem a szavazás is megmozgatta a diákokat, szülőket, kollégákat egyaránt, ugyanis az adatok szerint több mint 150 ezer szavazat érkezett be a jelöltekre. Köztük van Valaher Gábor, a Tolna vármegyei SC Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola testnevelő tanára is, akit sok szeretettel köszöntök, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Először is, hogy kezdődött ez az egész történet? Hogy került be ebbe a szavazásba? Ha jól tudom, akkor külsős nevezések alapján lehet bekerülni, ugye?
3: Egy nagyon érdekes dolog volt, mert fogalmam sem volt, hogy lehet ebbe a játékba bekerülni, és utcán csörgött a telefon, és megkerestek a KNTH bankból, hogy valaki jelölt engem erre a játékra, és hogy én elvállalnám ezt a játékot. Hát én meglepődtem, és azt mondtam, hogy természetesen elvállalom, és utána küldtek e-mailt, hogy mit kell csinálni, hogy fénykép, feltöltés, mikre kell majd ott választ adni.
2: És akkor mehetett a buzdítás, hogy minél több szavazat jöjjön, ugye?
3: Hát hogy igen, kellett? Akkor beindult a gondolat, hogy akkor ezt hogy is lehetne megoldani. Ugye láttuk, hogy négyen vagyunk a vármegyében, és akkor én próbáltam az iskolában, illetve az ismeretségi körben pár szavazatot összegyűjteni, és úgy látszik, hogy sikerült, hogy a vármegyei versenyt sikerült megnyernem, és azóta hajtjuk az országos versenyre a szavazatokat.
2: Amelyre ugye június 11-ig lehet majd voksolni?
3: Igen, igen, elég hosszú idő van, mert 13-án, május 13-án kezdődött, és júni 11-ig lehet minden nap IP címre leadnia. Tehát nem csak egyet, hanem IP cím szerint lehet adni a szavazatokat.
2: És minden nap lehet újra és újra, ugye? Vagy nem?
3: Minden nap lehet, és attól függ, hogy otthonról is lehet, munkahelyről is lehet, mobiltelefonról is lehet, tehát az IP címhez kötött, tehát lehet gyűjteni és adni a szavazatokat. A három vármegyei testnevelőnek ugye a kategóriák szerint a 200 fő alatti, a 200 fő feletti és a 35 év alatti testnevelőkre hárman vagyunk.
2: Igen, és most ugye mi a 200 fő feletti kategóriáról beszélünk, de ahogy akkor már itt említettük, akkor név szerint is említsük meg a többieket, hiszen tulajdonképpen nem ellenfele, hogyha mondhatjuk így. A 35 év alatti testnevelők közül Laufer Gergelyre, aki dombóvári, lehet szavazni, míg a 200 fő alatti kategóriában pedig Gájer Balázs, ő tolnai testnevelő tanár. Úgyhogy mindhárman szerintem nagyon szívesen várják és fogadják azokat a szavazatokat, amelyek majd hozzásegíthetik őket az év testnevelő tanára kitüntetéshez, vagy címhez.
3: Így van, és ezért kérném szépen az összes olyan támogatót, aki kinyitja ezt az oldalt, hogy év testnevelője, akkor mind a három kategóriában a Tolna vármegyei pályázóra, versenyzőre adja le a voksát, mert ugye mi nem ellenfélként vagyunk, hanem vármegyét képviselve
2: így
3: vagyunk.
2: Van. És egyébként a három testnevelő, akiket említettem, nem véletlenül kerültek oda erre a listára. Az MDS elnökének szavait olvastam, vagy idézem, ő Balag Gábor, aki úgy nyilatkozott, hogy a díj idén sem kifejezetten szakmai, hanem népszerűségi jellegű, hiszen mind a jelölést, mind a szavazást a közönségre bízzuk. Hát így van ez, a közönség szavazatát várják mindhárman. Mit gondolsz, mi kell ahhoz, hogy valaki jó testnevelő legyen? Hiszen én gyanítom, hogy a szavazatokat ezzel lehet begyűjteni.
3: Hát nagyon érdekes ez a kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy jó testnevelő legyen valaki. Egy az, hogy szeresse magát a testnevelést és a mozgást. Tehát saját maga szeresse, illetve próbálja meg ezt a szeretetet valahogy a mostani korosztálynak átadni. Inspirálni ezeket a gyerekeket, akik egy kicsit a szobához kötöttek, mindenki ismeri a kütyű kategóriákat, hogy át tudjuk adni azt a szeretetet, hogy az egészsége érdekében próbáljon egy kis mozgást. Még ha sétál, ha biciklizik, bármit csinál, nem kell versenyszerűen sportolni, nem kell rögtön leigazolt versenyzőnek, sportolónak lenni, hanem a szabad levegőt használják ki baráti társaságba, bárhogy menjenek el hétvégén egy kirándulásra, bárhova.
2: A mozgáson van.
3: A mozgáson, igen, igen, és nagyon érdekes, hogy bent az iskolában is támogatni kell minden olyan tevékenységet, ami saját magához képest egy kicsi változást, pluszt ad, tehát nem mindig azt, hogy most mennyit futottál, pont mekkorát ugrottál, hanem saját magához képest a változást, a pozitív változást, és ezt díjazni kell, és ezt elismerik, és lehet, hogy innen jönnek a szavazatok.
2: Beszélgető partnerem Wallacher Gábor, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: A KNTH mozdulj az év kedvenc tesi tanára kategóriájában, illetve 200 fő feletti megyei kategóriájában ez idáig első helyen szerepel. Valaher Gábor, a Tolnavár megyei SC Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola testnevelő pedagógusa. Az előzőkben már beszéltünk arról, hogy nagyon fontos, hogy a diákok szeressék a mozgást. Ne is kimondottan a testnevelés talán ezeket a kötelező kategóriákat, hanem a mozgást. De mennyire nehéz őket rábírni? Konkrétan arra, hogy a testnevelés során megmozduljanak, mert lehet, hogy ez is kihívást jelent a hétköznapokban?
3: Hát egyre nagyobb kihívást jelent a mai generációban ez, hogy meg tudjuk mozgatni a gyermeket, hogy igénye legyen a mozgásra. A mikorunkban imádtunk játszani testnevelés órán, most már a játékra is eléggé nehéz, főleg a középiskolás korosztályban. Általános iskola biztos, hogy más, ott sokkal mozgékonyabbak még a gyerekek. A középiskola már más irányba tereli a gyerekeket, főleg a vendéglátóban nálunk 90%-a vidéki, és ő rögtön menne haza. És nehéz őket egy délutáni sportra, vagy valamire bentartani, vagy erre inspirálni őket.
2: Sok-sok évtized áll már mögötted így a testnevelés tanítás kapcsán. Mit tapasztalsz? Változott ez idő alatt a testnevelés oktatás, vagy kellett változtatni ahhoz, hogy meg tudjátok szólítani, mozgatni a gyerekeket?
3: Szerintem igen. Szerintem nagyot kellett változni. Én azt mondom, a pályám elején 85-ben kezdtem ezt a hivatást. Belső igénye volt a gyerekeknek, sokkal nagyobb belső igénye volt, hogy ő mozogjon. Ő imádta azt, hogy focizni lehetett, imádta azt, hogy menjünk versenyre. Most már erre egyre nagyobb hangsúlyt kell, rá kell, nem is rábeszélni, meg kell győzni arról, hogy neked jó lesz, hogyha eljössz. És legyen sikerélmény, és nagyon fontos a sikerélmény. Tehát olyan versenyszámokra kell a gyerekeket elvinni, ahol egy kis sikerélményt kap a végén, nyakába akasztanak egy érmet. Mindegy, hogy hányadik, de mégis érzi azt, hogy az a fizikai befektetés, amit ő ott végzett, az neki egy nagyon jó lelki plusz is a továbbiakban.
2: Középiskolások tekintetében mennyire gyakoriak ezek a versenyek? Ugye az általános iskolások, azt tudjuk, hogy gyakran többször mennek különféle versenyekre középiskolába is, van ez még?
3: Diákolimpiai versenyszámok vannak, ugyanúgy a labdajátékoktól kezdve bármilyen sportágban megvannak, a szakszövetségi versenyek is, tehát van elég sok versenyünk, atlétikában, tornában. Sajnos a vendéglátószak középiskolának nincsen saját tornaterme, így a felkészülés egy kicsit korlátozott. Tehát hagyatkozunk a gyermekek otthonról hozott eredményeire, vagy aki valami egyesületben sportol, arra tudnánk egy kicsit támaszkodni.
2: Nehéz volt az előző években így tevékenykedni, hogy nincs saját tornaterem, vagy könnyű megugrani ezt a problémát?
3: Hát ez nagyon nehéz dolog, tehát én azt mondom, hogy nagyon kevés testnevelő bírná ennyi ideig így tornaterem nélkül, hogy esőbe, sárba, hóba át kell menni az iskolából a sportcsarnokba, és ott szembesülni, hogy éppen beázik-e a terem, vagy nem, vagy éppen mit lehet csinálni. Nagyon hiányzik. Kaptunk már több ígéretet, hogy az iskola kap tornatermet. Hát bízunk benne, én ezt már biztos nem fogom megérni aktív testnevelőként.
2: Na de hogy ezt miért mondta Gábor, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: hova érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: A KNTH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára szavazása él még egészen június 11-éig. A 200 fő feletti megyei kategóriában lehet szavazni. Valakár Gáborra, aki a Tolna Vármegyei SC Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola testnevelő tanára. Az előzőekben ott hagytuk abba, hogy nem fogja már megérni a pályafutása alatt azt, hogy a Hunyadinak saját torna terme legyen. Miért is?
3: Hát, mert ennek a tanévnek a végén én végleg nyugdíjba vonulok, tehát most már nyugdíjasként futtatom ki ezt a tanévet, és úgy érzem, hogy megtettem ennyi év alatt azt, hogy én most pihenhessek, és ne folytassam tovább nyugdíj mellett, illetve egy fiatal kollégának adjuk át a lehetőséget, hogy próbálja ki a tornaterem nélküli testnevelés tanítást is.
2: Akkor gondolom azért már visszatekintett így az emlékekbe, az elmúlt évekre, évtizedekre. Van valami nagyon kimagasló emlék, ami valamiért nagyon ott dobog a szívében, vagy nagyon előkelő helyen van az emlékei között?
3: Nagyon sok ilyen nagy emlékem van, vannak nagyon jó eredményeik, még főleg ott az első időszakban, a Decsi Általános Iskolában kezdtem a pályafutásomat, rengeteg labdarúgó tornát nyertünk atlétákkal, nagyon sok sikert értünk el. Aztán itt a vendéglátóban is például tavaly ergonómos evezésből diákolimpiai országos bajnokunk lett egy tanulónk, aki sárkányhajózik a hétköznapokban, és akkor így kitaláltuk, hogy induljon el, és megnyerte a Magyarországos Diákolimpiai Bajnoki címet.
2: Emlékszel még arra a pillanatra, amikor eldöntötted, hogy testnevelő tanárként szeretnéd leélni az aktív pályafutásodat?
3: Hát ez egy érdekes dolog, mert édesanyám pedagógus volt, édesapám orvos. Én az orvosi pályát céloztam meg, aztán nagyon jó testnevelő tanárom volt a Garai Gimnáziumban, Mozolai János tanár úr, akihez edzésre is jártam 15-16 évig le ide a atléták közé, és valahogy innen ez a pálya maradt meg, a pedagógus. Az orvosi egyetemre kicsit többet kellett volna tanulni, az így megmaradt ez a pálya, nem bántam meg.
2: Pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy volt-e olyan pillanat, amikor ezt a pályaválasztást megbántad. Szerinted mi kell ahhoz, hogy minél több fiatalt meg lehessen mozgatni? Ugye az előzőkben beszéltünk arról, hogy azért a kütyük világát éljük, és hogy nem olyan egyszerű őket kimozdítani. Van olyan program, vagy olyan gondolatmenet, ami mentén esetleg közelebb lehet hozzájuk kerülni így ezzel a témával?
3: Program maga a versenyprogramok, tehát amiket ad a Diáksport, a Magyar Diáksport Szövetség. A gondolatok ébresztése a diákokban testnevelés órán, hogy hogyan lesz neked egy kicsit egészségesebb, hogyan tudsz egy kicsit többre jutni, hogyha sportolsz valamit és mozogsz valamit. Szerintem ez a lényege, illetve rengeteg sok olyat kell, és hogyha fordul a gyerek hozzám, hogyha megsérül, mit tud csinálni. Ha ez a baj, akkor tudni kell rá tudni mondani valamit. Tehát a különböző sporttevékenységekkel fel lehet őket, egy kicsit az érdeklődés szintjüket fel lehet hozni.
2: Nehéz feladat ez?
3: Eléggé nehéz feladat, mert nagyon heterogén csapatok jönnek be vidékről. Tehát heterogének a gyerekek, és őket meggyőzni arról, és megvilágítani, hogy mi lesz neked a jó, ez nagyon nehéz, mert mások, nagyon mások a gyerekek.
2: De ezek szerint ezt a feladatot te eddig jól teljesítetted, mert nem véletlen szerintem, hogy a KNTH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára 200 fő feletti megyei kategóriában az első helyen végeztél, de ez még ugye nem a vége ennek a versenynek, mert hogy az országos döntő egészen június 11-éig tart, addig lehet szavazni. Ha jól tudom, ha a Facebook oldaladon, hogyha megkeresnek, akkor még ott is megtalálják a linket talán?
3: Igen, próbáljuk, hogy feltenni a Facebook oldalra is, aztán az iskolánk honlapján, tehát ott is megpróbáljuk a Hunyadi oldalán is ezt úgymond népszerűsíteni, ezt a linket, és így megpróbáljuk, hogy minél több szavazatot sikerüljön június 11-ig összeszedni. Én nagyon szépen köszönöm, aki támogat mind a hármunkat, tehát én hozzátenném, hogy itt mindenki a három kategóriát támogassa, ha lehet.
2: Hát akkor tegyen ön is azért, hogy Tolna vármegye három kategóriása legyen majd a legjobbak között, mert hogy 35 év alatti testnevelők közül lehet szavazni a dombovári Laufer Gergelyre, míg a 200 fő alatti kategóriában a tolnai Gájer Balázsra, és ahogy már említettük és többször beszéltünk itt az előző percekben róla, a 200 fő feletti megyei kategóriában pedig Valaker Gábort lehet kiválasztani. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, sok sikert kívánok, június 11-ig még van idő, úgyhogy minél több embert mozgosítsunk akkor, hogy nyomjanak arra a szavazás gombra. Sok sikert, köszi, hogy itt voltál.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és reméljük, hogy sok siker lesz a Tolna vármegyének. Köszönöm szépen.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: A stúdióban itt van velem Lakatos Levente, aki a Garai János Gimnázium ifjú tehetsége, nemrég Svédországba járt, de hogy egészen pontosan miért is került oda, egyébként már egy előző magazin műsorunkban beszélgettünk erről, de megkérem Levit, hogy idézzük fel. Szia, jó reggelt, köszi, hogy itt vagy velünk.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Szóval akkor elevenítsük fel, hogy is volt ez az egész? Hogy kerültél te Svédországba? Volt ennek egy előzménye, egy előversenye?
3: Még ősszel hívtak meg egy válogató versenyre. Gondolom én a tavalyi verseny eredményeim alapján, ami két fordulós volt. Először ugye továbbítottam az első fordulón, amit még otthon kellett végezni méréseket. Az első 6 között jutottam be a döntőre, és a döntőn pedig második helyezést értem el, ezzel kvalifikáltam magam a nemzetközi versenyre.
2: Mert ugye ez egy nemzetközi természettudományi diákolimpia volt, ahogy mondtam, Svédország adott neki otthont, és hogyha jól értem, akkor olyan csapattársakkal mentél, akiket előtte nem ismertél?
3: Nem volt közös felkészülésünk, de egy ilyen budapesti központi olimpiai fizika szakkör miatt már ismertem a csapattársaimat, mert bár biológusként és kémikusként voltak jelen a nemzetközi versenyen, mégis a fizikában is jártasak, ezért járnak erre a fizika szakkörre is.
2: Mennyire volt olyan a verseny, mint amilyennek így a gondolataidban elképzelted, hogy mire is számíthatsz? Ugyanazt kaptátok körülbelül?
3: Én nézegettem előtte régebbi feladatsorokat, és nagyjából ugyanolyan típusú volt a verseny. Kicsit azért voltak, amik mások voltak régen, meg más volt most. Most nem volt annyi képletes számolás, több volt inkább a gyakorlati része szerintem a versenynek, de összességében nehézségre nagyjából ugyanolyan volt, mint a régi versenyek.
2: Ugye mondtad, hogy volt már egy úgymond előválogató tulajdonképpen, ahol bekerültél ebbe a hármasba, akik elutazhattak Svédországba. Az ottani feladatok azok merőben hasonlítottak a kintiekre? Vagy hasonló feladat típusok voltak?
3: Szerintem az előtte lévő válogatófordulókban azért macerásabb mérések voltak, jóval több gondolatot igénylő, meg azok ilyen nehezebb volt ott pontosabb méréseket végezni, ilyen igazán macerás mérések voltak. Úgy gondolom, hogy magán a versenyen a fizika részével megúsztuk, mert nem kaptunk olyan nagyon nehéz méréseket.
2: Akkor megfelelő volt a felkészülés ezek szerint.
3: Így van.
2: És ha már felkészülés, az elődöntő, vagy hát válogató, vagy nem tudom minek nevezzük, ami itt volt Magyarországon, a között és a svédországi verseny között még készültél pluszban, amellett, hogy nézegetted ezeket a feladatokat?
3: Hát tulajdonképpen úgy külön nagyon nem tudtunk készülni a versenyre, mert elméleti tudást olyan magas szintű, amit külön kéne tanulni az iskolai tananyagon kívül nem igényel, de az év során folyamatosan végeztünk méréseket az iskolába, tehát ezzel így tulajdonképpen gyakoroltunk erre a kísérleti versenyre.
2: És hogy is zárult ez a svédországi verseny, ezt majd csak a következő etapból tudjuk meg.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Stúdió vendégem az a Svédországban járt diák, aki hatalmas büszkesége lett a Garai János gimnáziumnak. Ezt mondtam azért, mert hogy a Facebook posztjukban is így hivatkoztak Lakatos Leventére, aki egy nemzetközi természettudományos diákolimpián járt. A csapat 3 tagból állt, Levite voltál az egyik tag. Mi is lett a végeredmény? Vagy nem, előbb kezdjük azzal, hogy nézett ki a kintlétetek. Hány napot voltatok kint, és mennyi ideig zajlott a verseny?
3: Tulajdonképpen talán úgy mondanám, hogy 8 napot voltunk kint, mert
2: az jó hosszú idő. Akkor.
3: Így van, mert már május 1-én el kellett induljunk, és május 9-éig voltunk Svédországba. Rengeteg szabadidős program volt ezen az egy hét alatt, csak 2 nap volt verseny, tehát a többi nap az mind ilyen színes programokkal
2: telt. Na, ez jó. Volt idő a kikapcsolódásra, meg hogy egy kicsit megismerjétek az országot. Mi tetszett a legjobban egyébként a programok közül?
3: Talán egy ilyen egésznapos kirándulást emelnék ki, ami, ha jól emlékszem, akkor a 2 versenynap között zajlott. Ilyenkor egy kis szigetre utaztunk el, amit Vennek hívnak, ha jól emlékszem, ez Svédország és Dánia között helyezkedik el a tengerem, és körülbelül 300 lakossal rendelkezik, tehát egy nagyon kicsike szigetről beszélünk, és ott bicikliztünk egy nagyot, valamint a tengerparton is piknikeztünk.
2: Ó, izgalmas, jó időtök volt?
3: Igen, az idő az szuper volt, és nagyon jó volt ott a gyönyörű környezetben biciklizni egy nagyot.
2: És hogyha a versenyt nézzük, akkor neked mi tetszett a legjobban?
3: Ugye a feladatokkal kapcsolatban, vagy a...
2: A szervezés, a feladatok, a helyszín, a csapattársak, akármi, ami így eszedbe jut.
3: A szervezés az kiváló volt, tehát nem volt semmi probléma, zökkenőmentesen zajlott minden. A versenyeket is csak kicsi késésekkel, de le tudták szépen bonyolítani. Minden rendben volt, a csapattársak azok nagyon rendesek voltak. Végére nagyon jó össze tudtunk barátkozni, és egy szuper hetünk volt együtt.
2: Hány országból érkeztek csapatok?
3: 23 ország volt összesen.
2: Azt a mindenit. És akkor angol nyelven, vagy hogy folytak ezek a versenyek?
3: Jöttek velünk magyar mentorok, és ők meg voltak bízva azzal, hogy a verseny előtti napon lefordítsák a feladatsorokat. Tehát volt egy magyar példányunk, valamint megkaptuk az eredeti angol példányt is, hogyha esetleg valami fordítási hiba lenne, vagy nem lenne egyértelmű a magyar fordítás, akkor esetleg meg tudjuk nézni, hogy az eredetiben hogy volt.
2: És akkor ezeket a feladatokat megcsináltátok, és utána értékelt a zsűri, vagy ott valami helyszíni versengés volt, vagy hogy kell ezt elképzelni?
3: Ugye 2-4 órás etap volt, tehát volt egy hétfői délutáni 4 órás, valamint egy szerda délelőtti. Ezek után pedig beszedték a feladatsorokat, és a mentoraink, akik jöttek velünk Magyarországról, felnőtt egyetemi tanárok, ők ellenőrizték le először, majd pedig átadták a nemzetközi javítóknak, és ők pedig másodszor, és így zajlott a javítás.
2: És akkor most elárulhatjuk, hogy a magyar csapat hol is végzett Svédországban?
3: Ugye 2 magyar csapat volt, mi szerepeltünk.
2: Ja, bocsánat, erről még nem beszéltünk.
3: Így van, mi szerepeltünk kicsivel előrébb, mi ezüstérmet szereztünk, de ez nem teljesen jelenti azt, hogy második helyezést értünk el, ez kicsit megkavaró, hanem itt úgy van ezeken a természettudományos diákolimpiákon, hogy több aranyat osztanak ki, több ezüstöt,
2: ja,
3: és több
2: értem.
3: Bronzot. Tehát ilyen...
2: Gondolom, ilyen ponthatárokon belül mozog
3: így
2: ez.
3: Így van, és mi szerepeltünk ha jól emlékszem, a 17. helyen a 48 csapatból. Tehát az szerintem egy elég jó kis eredmény lett.
2: Szóval mondtad, hogy Magyarországról 2 csapat volt. A többi országból is hasonló, vagy teljesen más metódus mentén választottak ki a csapatok?
3: Azt nem tudom, hogy pontosan hogy választottak ki, de azt tudom, hogy minden ország 2 csapatot delegál.
2: Ja, értem. Akkor ezt gondolom valami megszabása volt a versenynek.
3: Így van. Valamint a rendező ország, tehát jelenleg Svédország, ő 4 csapatot hozhatott a versenyre mindig, aki a házigazda, ő 4 csapattal vesz részt, és így volt 48 csapat.
2: Stúdió vendégem az ifjú tehetség Garai János gimiből, Lakatos Levente, jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Nemzetközi természettudományos diákolimpia zajlott méghozzá Svédországban, amelyen a Garai János Gimnázium egyik tanulója is képviselte tulajdonképpen hazánkat, ő Lakatos Levente. Az előzőkben elmesélte Levi, hogy 2 napon keresztül zajlott a verseny, de ennél sokkal hosszabb időt sikerült kintölteni Svédországban. Levi, mikor hazaérkeztél, tanárok, diáktársak mennyire próbáltak faggatni, vagy mennyire érdeklődtek a kintöltött idő a verseny után?
3: Hát sokat kérdeztek, hogy mi hogy volt, mindenki érdeklődött, hogy milyen volt az út, milyen volt az ott lét, milyen volt a verseny, de úgy gondolom, hogy nagyon örültek a tanáraim ennek a szép eredménynek, mert azért mégiscsak nagy dolog, hogy innen egy kis szekszárdi településről kijuthatott valaki egy ilyen nemzetközi versenyre, és képviselhette hazánkat.
2: Te meg tudod fogalmazni az érzéseidet, hogy mi az, ami, nem tudom, amit így előhívott belőled ez a verseny, vagy hát maga az a helyezés, amit elértetek?
3: Hát nagyon meglepődtem, a legfőképp a meglepettséget hangsúlyoznám ki, mert már az is nagy dolog volt, hogy ide eljuthattam, ezt mindig így megjegyzem magamba, hogy csoda már az, hogy ott lehettem, és akkor még ráadásul ezüstérmet is szerezhetett a csapatunk, tehát szerintem ez egy hatalmas dolog. Nagyon nagy öröm volt bennem, de hát legfőképp igen, meglepettség.
2: Büszke is vagy magadra?
3: Igen, mindenképp.
2: Na, ezt jó hallani, hogyha az embernek az önérzete teljesen a helyén van, és el tudja ismerni azokat a jó eredményeket, amit elér saját maga. Terveid mik a jövőre nézve?
3: Még olyan nagy terveim nincsenek. Most egyelőre várom a nyári szünetet, a pihenést. Jövőre meg majd alakul, ahogy alakul. Még nem lehet tudni, hogy milyen versenyek állnak előttem, mert végül is, ha jobban belegondolok, évelején se gondoltam volna, hogy egyáltalán lehetőségem nyílik egy megpróbálni, hogy bejutni egy ilyen versenyre.
2: De gondolom élni szeretném majd a lehetőségekkel.
3: Így van, majd próbálkozunk azért jövőre is, de pontos nagy terveket még nem tudok megjelölni.
2: Azt azért eláruljuk még, hogy a két társa Levinek, Bense Tamás István és Csatári Ben.

0: Ti biztos, azt mesélted múltkor, hogy a kísérletezés a konyhában zajlott, vagy mit is mondtál, ugye?
1: Igen, az egy nagyon, nagyon parádés kis nap.
0: Szerintem még lesz én a jövőben bőven a részedről, úgyhogy egy családi jó lesz, hogyha megszokja. Levi, én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kívánom, hogy minden úgy alakuljon a jövőben, ahogy te azt szeretnéd. Én azt gondolom, hogy hallunk majd még rólad, úgyhogy sok sikert.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
3: Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Stúdió vendégeim Fadról érkeztek, a tűzoltás az életük középpontját képezi, többféleképpen is, hiszen Fadon van tűzoltó sportegyesület, illetve önkéntes tűzoltó egyesület is, de hogy ez miért is alakult így, miért is van így, ezt a sportegyesület elnökétől, Szalay Ákostól kérdezem, akit sok szeretettel köszöntök. Szia Ákos, köszi, hogy itt vagy velünk.
3: Köszönjük szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit. A sportegyesületünk megalakulásának a lényege az volt, hogy már 4-5 év sportolunk így együtt a srácokkal, és szerettük volna ezt a tűzoltó egyesületen kívülre helyezni, és csak a sportra fókuszálni, és így döntöttünk az mellett, hogy egy egyesületet alakítunk.
2: És akkor ilyenkor gondolkodhat el a hallgató, hogy mit sportol egy tűzoltó?
3: Hát a tűzoltó, tehát ez egy általános, nem mondható, de felkészülés, igen, tehát futásból, erő, feladatokból álló gyakorlatokat végzünk, ez az alap, ugye, egy alaperőlétet kell felépíteni, illetve az adott versenyekre való felkészülés. Ugye mi megkapjuk a versenykiírásokat, és akkor ahhoz próbálunk alkalmazkodni és felkészülni.
2: Azt gondolom, hogy a közösségi média azért hozzásegít mindenkit ahhoz, hogy tudásra tegyen szert, akár a tűzoltó sportok tekintetében is, mert hogy azért sokat posztoltok ti is, úgyhogy a követőitek is nyomon követhetik, hogy tulajdonképpen merre jártok, hol jártok, milyen versenyek ezek, de azért tegyük is tisztában, milyen feladatok vannak ilyenkor, mi az, amit teljesíteni kell egy-egy ilyen versenyen?
3: A tűzoltó versenyeken ugye próbálja a szervező úgy összeállítani, hogy tűzoltó feladatok, tehát hogy azért olyan feladatok legyenek, amik a tűzoltósághoz közel állnak. Tehát egy beavatkozás alkalmával, egy közműelzárás, alapvezeték szerelése, sugár megszerelése, életmentés, és ugye mindezt ugye lépcsőzve terhelés alatt.
2: Tehát akkor ezek kimondottan olyan feladatok, amivel ti az életben is találkozhattok, hogyha igen, egy-egy mentésre vagy vonulásra kerül sor.
3: Igen.
2: Mióta van jelen ez a Faddi tűzoltók életében?
3: Faddi tűzoltók életében 2022-től, az akkor volt az első, 2022-ben volt az első versenyünk a Pécsi TV-toronyban, az csak egy, hát csak egy standard lépcsőfutás volt, teljes menetfelszerelésben, légzővel, a hátukon, tehát élesített légzővel, és ugye a TV-torony csúcsát kellett meghódítani.
2: Csak azért, hogy mindenki tudja, hogy ez mennyire nem egyszerű feladat, ez körülbelül plusz kilóba mennyit jelent?
3: Hát ez plusz kilóba 20-25 kiló. Tehát ez a tűzoltó felszerelés, ugye a védőcsizma, a védőruházat, a kesztyű, a hordkeret palackkal, ugye van kompozit palackunk, illetve van acélpalackunk, ugye az acélpalack nehezebb, és akkor a tűzoltósisak, meg hát a légző, és ugye a palackon keresztül szívjuk a levegőt, ez egy kicsit megnehezíti a tűzoltók légzését.
2: Na hát akkor így már körülbelül el tudjuk képzelni, hogy milyen érzés, mondjuk ha az ember két rekesz ásvány ízzel megpróbál felszaladni a negyedikre, még nem ugyanaz a súly, de azért szerintem egy szervezetet ez is bőven meg tud terhelni. És hogyha a Faddi életet képzeljük el, akkor hogy zajlanak mondjuk a felkészülések?
3: A felkészülések, ugye mindannyiunknak más a beosztása, a munkai beosztása, ezért mindenki első körben saját magának osztja be, és egyéni felkészülések vannak, illetve próbálunk összehozni edzéseket, ahol megpróbáljuk egymást kicsit jobban felspanolni, hogyha úgy látjuk, hogy több kellene.
2: Húzza az embert a másik eredménye?
3: Természetesen. Versengünk egymással is. Tehát próbáljuk egymást behozni, vagy éppen legyőzni.
2: Szoktak ebből esetleg apróbb viták születni, vagy?
3: Nem. Inkább vicces történetek jönnek ki belőle.
2: Volt valami elég vicces, ami valamiért nagyon megmaradt az emlékezetedben egy ilyen felkészülés kapcsán, vagy akár versenyen?
3: Hát én rendre elesek a lépcsőn, tehát hogy valahogy nem emelem jól a lábam, hogy sietek, és akkor így mindig van egy borulás, de ez benne van.
2: Neked mikor jött először az ötlet, vagy alapjáraton a versenyzés? Vagy ez teljesen evidens, hogyha valaki önkéntes tűzoltó, vagy tűzoltóként éli a mindennapjait, akkor ez a versenyzés előbb-utóbb bejön? Vagy nem mindenkinek?
3: én nem tudom, hogy másnál hogy jött be, én sportoltam, tehát én gyerekkorom óta sportoltam, én fociztam, és beléptem az Egyesületbe 2017-ben, és utána ugye teltek az évek, és egyszer így jött a gondolat, hogy hát mindenféle sport van, a tűzoltó sport miért ne lenne, és elkezdtem keresni az interneten, akkor jött szembe a Pécsi TV-torony, és mondom, ezt ki kéne próbálni. És 2022-ben akkor május 27-én volt az első megmérettetés.
2: És mi volt a legjobb eredményed, vagy amire a legbüszkébb vagy?
3: Amire a legbüszkébb vagyok, az a tavalyi évben a csapatversenyben az 5.-3. helyre állt az éves összetett versenyen. Erre vagyok a legbüszkébb.
2: És hogy Turcsán Márk mire büszke, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Az előzőekben ott hagytuk abba, hogy egy kicsit boncolgattuk itt a tűzoltó sportot, ami igencsak összetett. A Fadi Tűzoltó Sport Egyesület vezetőjével beszélgettünk az előzőekben Szalai Ákossal, de itt van az egyik tag, Túcsán Márk is, akiről a közösségi oldalon lehetett olvasni, hogy korosztályban a dobogó második helyére ért. De hogy egészen pontosan milyen verseny is volt ez, ezt meghagyom neked már, hiszen nagyon összetett ez az egész, én már egy kicsit elvesztem ebben a világban. Szia, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
3: Szeretettel üdvözlök mindenkit.
2: Szóval milyen verseny is volt ez egészen pontosan, ahol jártál legutóbb?
3: A legutóbbi az egy lépcsőfutó volt Szolnokon, ahol 15 emelet volt a feladat.
2: Hozta mindenit.
3: És 6 különböző feladattal kellett megbirkóznunk. Ebbe volt táplálásszerelés, létra állítási imitálás, akkor ajtónyitás, volt egy kapcsolás, ami osztó, hívjuk, és akkor arra kell egy B-tömlőt felkapcsolni, kikötni, illetve utána egy C-tömlőt rákapcsolni. Ez már sugárszerelés, és azt folytatva egy sugárcsövet a végére, azt kihúzva, lerakva, és úgy folytatva a következő emeletig, illetve feladatig. A következő feladat az egy életmentés volt. Egy 80 kilós bábút kellett teremből kimenteni a folyosóra, és úgy volt a befutó.
2: Tehát akkor nem elég, hogy meg kell mászni 15 emeletet, hanem még emeletenként, vagy x emeletenként különböző feladatokat is teljesíteni kell. Jól értelmezem, ugye? És az elejétől a végéig az egész menet felszerelés rajtadon.
3: Így van, hát a légző állarc kivételével, mert az nem kell, ezen a versenyen nem volt. A most hétvégén lévő versenyen az is lesz.
2: Mennyi idő az, mire az ember teljesíti ezt?
3: Hát ez pályától függ, meg emelettől, lépcső magasság, hosszúságtól. Hát ez a pálya, ez 3 perc, 15 másodperc volt.
2: Ennyi feladattal? Úristen, még megmászni se biztos, hogy meg tudnám ennyi idő, mert nem, hogy még ennyi feladatot megcsinálni menet közben. Hogy készülsz egy ilyen versenyre? Vagy úgy általában a versenyekre?
3: Hát ez több rétű, mert én járok futni, konditerembe, akkor ugye, ahogy Ákos is mondta, csapatba is szoktunk felkészülni. Azt Domboriba szoktuk kivitelezni, a céltoronyba.
2: Azért ti egy szerencsés helyzetben vagytok, ezt valljuk be, nem? Hogy ott van a Dombori torony, vagy?
3: Hát igen, igen, igen, csak lehetne magasabb.
2: Építsetek
3: be! Mert csak 4 emelet, és így nagyon sokszor kell fölfutni.
2: Még egy pár emeletet hozzáépítetek, vagy hegesztetek, vagy nem tudom, és akkor már meg is van.
3: Igen, igen. Meg leszoktunk járni tévétoronyba, Pécsre. Ott is szoktunk, akkor el szoktunk néha menni Kaposvárra. Ott a kötél speciális mentő egyesülettel szoktunk készülni. Nekik is van bábujuk, meg mindenféle eszközük, hát illetve a Pakson a tűzoltóságon.
2: A fizikai háttéredzés nélkül kivitelezhető egy ilyen verseny?
3: Hát kivitelezhető, de nagyon nehéz. Kivitelezhető, de igen.
2: Mi a csúcsidő mondjuk abban a legutóbbi versenyben, amiről beszéltünk, ami hol is volt egészen pontosan?
3: Szolnokon.
2: Szóval ott mi volt a csúcsidő a legjobb?
3: A csúcsidő az az egyel alacsonyabb korosztályban lévők mentek, 2:50. Az volt. Így van, a Dorján Bálint mente, és akkor utána következtünk, 3:02 volt a következő, és onnantól 0:06, 0:08, 12:15.
2: Soha nem lett még senki rosszul a fizikai megterheléstől? Mert ilyenkor de azért halljuk be, hogy meleg is van ebben,
3: hát
2: a menet felszerelésben.
3: Meleg is, meg pára is, meg
2: felér egy szaunával, nem?
3: Hát, több, mint egy szauna.
2: Legyingetnek egyébként itt a fiúk, azt azért elárulom, úgyhogy valószínű, hogy jó idő lehet.
3: Meg egy félmaratonnal körülbelül.
2: Ezek a versenyek évszaktól függetlenül zajlanak?
3: Hát igazából...
2: Vagy nyárra lefengenek.
3: Tavasszal szokott kezdődni, nyáron, és akkor így szeptember, október végeivel befejeződnek.
2: Ebben van ilyen összetett eredményhirdetés is a végén?
3: Így van, így van. Ez a lovagrendes, amit
2: már az előbb az Ákos mondott.
3: Az MTS-e szervez, az novemberben szokott lenni egy ilyen bál keretén belül. Ki vannak hirdetve az egyéni eredmények, csapat eredmények.
2: Tehát akkor kötelező a megjelenés ezen a bálon akkor.
3: Hát, Igen.
2: Javasolt.
3: Kifejezetten javasolt.
2: Igen. Neked mi a célod egyébként konkrétan ezzel a versenyzéssel? Vagy a vágyad?
3: A célom
2: vagy...
3: az mindig magamat legyőzni. Elsősorban minél jobbat menni.
2: És ez sikerül versenyről versenyre?
3: Igen. Igen.
2: Aztán, akkor tényleg oda teszed magad.
3: Igen, igen, az sikerül. A leggyakorabban. Aztán...
2: Hát... Van olyan, akit mindenféleképpen szeretnél magad mögött tudni?
3: Ilyen, hát igazából
2: ilyen tipikus igazi ellenfél?
3: Már majdnem. Tehát nagy Kornél van még előttem.
2: De hát jó, azért a Kornél se rossz, igen.
3: Igen, igen, a Kornél se
2: rossz. Az eredményeket tekintve azért hozza mindig.
3: Ő van még előttem, meg a szegedi Szűcs Dáviddal szoktunk versengeni, meg Gyöngyösről a Pintér Sándor. Illetve...
2: Akkor általában mindig ott vagy az élmezőnyben?
3: Hát általában az 1-4-5.
2: Aha.
3: És akkor általában mindig közöttünk dől el, hogy ki hol végez.
2: Hát akkor most már szerintem rátok fér a frissítés, hogy valami új ellenfél kihívás is legyen.
3: Hát várjuk, várjuk, csak még nem jön.
2: Hogy vannak itt a besorolások? Kor szerint, vagy befolyásoló-e mondjuk a nem? Mert ha jól tudom, akkor női versenyzők is vannak.
3: Így van, vannak. Hát ők külön korcsoportban, korosztályban ugyanúgy, mind a férfiak, de ugyanúgy teljesítik, és ugyanígy teljes bevetésibe, csak könnyített a pálya. Valamilyen szinten.
2: Szám szerint mennyi verseny van még előttetek? Azért november még odébb van, úgyhogy gondolom, hogy addig még azért jó sok edzés és jó sok verseny vár rátok.
3: Szám szerint, hát ebben a hónapban nekem most szombaton lesz a negyedik versenyem, és vissza van még 7, ha jól számolom. De mivel én hivatásos is vagyok, ezért már nekem mondták, hogy lesz országos tűzoltóverseny, amin kifejezetten ott szeretnének látni.
2: Már akkor még egy utolsó kérdés a végére, van időd élni?
3: Van.
2: Na, ennek örülök, akkor kívánom, hogy érd el az eredményeket, de a beszélgetésnek még nem értünk a végére, jövünk vissza.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Stúdió vendégeim a Faddi Tűzoltó Sport Egyesület tagjai. Itt van velünk Horváth Tamás alelnök is, akinek az első kérdés rögtön az, hogy ha jól tudom, van nálatok is hölgyversenyző?
3: Igen, van egy hölgy tagunk is, aki már rendszeresen jár a versenyekre, és szép eredményeket ér el, tehát ha jól emlékszem, a tavalyi évben egy harmadik helyet sikerült neki
2: bezsebelnie.
3: Gerendai Marianról beszélünk. Ő se 20 éves már, most ezt így számszerűsíteni nem szeretném a korát, de ez nagyon szép teljesítmény tőle, hogy ő is fölveszi a bevetési ruhát, légzőt, és jön velünk a versenyekre. Tehát most hétvégén is fog jönni egy eplényi sípálya megmászására, ami egy külön szervezésű verseny lesz.
2: Szerinted mi a legnagyobb kihívás ezekben a versenyekben?
3: A legnagyobb kihívás így fejbe dől el, szerintem mindenkinél, ez nálam is példa volt, mert én ugye egy kicsit idősebb is vagyok, mint a többiek, meg kicsit későn is kezdtem el ezt a fajta sportot, és itt nagyon sok támogatásra volt szükség ahhoz, hogy belerázódjak az egyes versenyekbe, de megmutatták nekem, hogy meg tudom csinálni. Tavaly volt egy Firefit verseny, ez egy nemzetközi verseny, ahol a kaposvári Kötél Egyesületből is ott voltak, és ott végig jöttek velem a pályán, és így meg tudtam csinálni a pályát, mert amúgy nem biztos, hogy ment volna. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon nagy dolog, és ezután már az ember tudja, hogyha meg tudja csinálni, akkor bármit meg tud csinálni.
2: Minden versenynek kötelező eleme a lépcsőzés?
3: Mindig van valamennyi lépcső benne, igen. Uh-huh. Vannak jótékonysági versenyek, az év elejét mindig azzal kezdjük, ott mondjuk nincsen, ott koncept 2-es gépek vannak, ott egy nagyon jó erőfelmérő verseny az például.
2: Az kiderült, hogy korosztály tekintve ti is szélesebb spektrumon mozogtok. Legfiatalabb versenyzőtök, vagy tagotok?
3: 5 éves.
2: És ő is versenyez?
3: Igen,
2: nekik Árkusnak is van már versenyszám. Azt a mindenit. Mit üzennél mondjuk azoknak a fiataloknak, akik érdeklődnek a tűzoltó sport, illetve úgy alapjáraton az önkéntes tűzoltóság iránt? Mi kell ahhoz, hogy valaki tag lehessen, önkéntes tűzoltó lehessen egyáltalán? És hogy bekerülhessen a sportegyesületbe?
3: Hát ahhoz, hogy valaki önkéntes tűzoltó legyen, egyszer egy tagfelvétel, meg 18. életév, de van ifjúsági tagozat.
2: Itt van valami teszt, amit, vagy valami tudásanyag, amit el kell sajátítani?
3: Egy személyes elbeszélgetés, uh-huh. vagy egy szülőkkel, hogy
2: akkor elhivatottnak kell lenni.
3: Hát ez anélkül nem megy. Tehát a legfontosabb itt a hivatástudat, az biztos, uh-huh. meg hogy érdeklődjön az ember a valamilyen szinten a tűzoltóság vagy a tűzoltás iránt, és akkor utána van egy úgynevezett 40 órás alaptanfolyam, ami egy önkéntes tűzoltónál alapfeltétel, uh-huh. és akkor utána lehet tag, és utána ezzel már effektív tud vonulni, de mindig tudja az ember magát képezni, tehát ezek a versenyek azért is jók, mert például ha valaki nem használt légzőt, akkor itt hozzá tud szokni, mert aki nem használt és fölveszi, ő pánikrohamot kaphat, meg úgy érzi, hogy nincs levegője, pedig van levegő.
2: A és tudat.
3: Igen.
2: Helyre kell rakni.
3: Fontos, igen. És egy éles helyzetben ott nincs opció, hogy most egy tűznél fölveszem a légzőt, vagy nem veszem fel, és esetleg ezen múlott egy ember élete, tehát ez nagyon fontos.
2: Szóval, ha valaki sportegyesület tag akar lenni, neki önkéntes tűzoltónak kell lennie, vagy a kettő abszolút nincs összeköttetésbe, vagy összefüggésbe?
3: Hát jelen esetben itt igen, mert jelenleg csak a tűzoltósporttal foglalkozunk, és itt a Magyar Tűzoltósport Egyesületnél is feltétel az, hogy úgy indulhat valaki a tűzoltók kategóriában, hogyha öte tag, tehát egy egyesületnek a tagja, vagy hivatásos.
2: Te mennyiszer edzel, és mit gondolsz, mennyi lenne az optimális?
3: Hát én változó, mert én is, hogy a munkám az össze-vissza van, mert én műszakozom. Hát heti 3-4-szer kellene edzeni minimum, tehát az alapfeltétel.
2: És időben ez mennyit jelent egy-egy edzés?
3: Hát az minimum egy másfél óra, hát kinek mennyi ideje van, de ha éppen valaki egy futóedzést tart, az akár egy fél óra is már valamire elég.
2: Ugye számos feladatot felsoroltatok, hogy mik is vannak ezen a versenyen, legalábbis Márk már elsorolta nekünk az előzőkben. Te mit gondolsz ezek közül a legnehezebbnek? Vagy lehet egyáltalán így kategorizálni?
3: Hát a legnehezebb igazából az, hogyha például éles légzővel megyünk, és közben kell a feladatokat végrehajtani. Tehát például, ha egy Firefit versenyre megyünk, ott élesített légzőbe kell fölmenni, ott eleve egy három emelettel kezdünk, és egy 20 kilós tömlőt kell vinnünk föl, és utána egy 20 kilós tömlőt fel kell húzni, és utána lejönni onnan, kalapácsolni, és a legvégén egy 80 kilós bábut kell egy 30 métert vinni. Tehát, és ezt mind élesített légzőbe, plusz súllyal. Tehát ott mind mentálisan, mind fizikálisan igen, képbe kell
2: helyen
3: lenni.
2: Helyen kell lenni. Szóval nem árt kipihennek lenni, hogy egy ilyen versenyre indultok.
3: Igen, én éjszakás után mentem erre a bizonyos versenyre.
2: Az izgalmasan hangzik.
3: Igen, mert előző este szóltak, hogy elintézték nekem a nevezést. És, hogy
2: látod, akkor, milyen kedves kollégáid, barátaid vannak?
3: Mert én csak nézni mentem volna effektív az Ákossal, és szóltak, hogy nyugodtan úgy készüljek, hogy akkor megyek. Hát úgy készültem.
2: Hát akkor hasonló ilyen versenyt kívánok még neked, vagy ennyi ezzel egy kicsit ellentétben több pihenéssel nekiindulva. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sok sikert kívánok nektek, és akkor, hogyha előbb nem, de akkor novemberben várlak vissza benneteket, hogy egy kicsit összegezzük, hogy is sikerült az idei év. Köszönöm, hogy itt voltatok.
3: Köszönjük
4: szépen.
2: A FADDI Tűzoltó Sport Egyesület tagjaival beszélgettünk.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittal. Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat. SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu, vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára. Jó hétvégét! Szép vasárnapot! Rádió Antrit. Szexárdra hangolva. Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Jelentősen drágultak a budapesti panellakások, nem sokára már a Gmail-el is lehet beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fióktelephez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metal csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is véd, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Sok napsütés várható, csapadék nem valószínű, a szél megélénkül, a legmagasabb hőmérséklet 23 és 28 fok között várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvég.

Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
3: Megnyílt az Italplatz Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitva tartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Csíbó Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplacba! Szekszárd, Veselényi utca 18.
4: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
2: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
3: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu. Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező. Várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező, amely közérthető összefoglalókat készít a magyar közlönyben megjelenő rendeletekről és törvényekről. Az AI alapú platform célja, hogy a több száz oldalas jogi szövegek helyett gyorsan átláthatóvá tegye a legfontosabb állami döntéseket az átlagolvasók számára is. Az EduLine megjegyzi, nem ez az egyetlen olyan hazai fejlesztés, ahol a mesterséges intelligenciát a mindennapi információ feldolgozás megkönnyítésére használják. Az oktatási hivatal nemrég jelentette be a Tekla nevű digitális pedagógiai asszisztens fejlesztését is, amely a diákok tanulását és a pedagógusok munkáját segítené. A 2010 és 2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz. A következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását, állapította meg tanulmányában a GKI gazdaságkutató. Szerintük a megoldás a vállalati termelékenység növelése, amely megalapozza a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körönkéntesei is. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Tájföld visszavonja a 60 napos vízummentes tartózkodást több mint 90 ország számára, írja a CNN. A listán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és a Schengeni övezet 29 országa, így Magyarország is rajta van. A tájföldi kormányzat a döntést azzal indokolta, hogy sok külföldi visszaélt a hosszabb tartózkodási lehetőséggel, például illegálisan dolgoztak, drog- és emberkereskedelmi ügyekbe keveredtek, vagy átlépték a 2 hónapos határt. Az esetek elhárítása érdekében a korábbi 60 napos vízummentes tartózkodás helyett a legtöbb ország turistái már csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül, más országok állampolgárainak azonban vízumot is kell majd igényelnie Tájföldön.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk. Időnként és legfeljebb néhol fordulhat elő futózápor. Szeles marad az idő, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Koranyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogolab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szekszárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Szuperárak, szuperválaszték a CBA-ban. Ajánlatunk. Import sajt 1899 forint per kilogram. Sertészsír 1 kilogram 614 forint. Tolletejföl 325 gram 374 forint. Fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint. Mirelit hasább burgonya 1 kilogram 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszerválasztékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Gyulai kolbászos május a Dom Pepénél. Kóstold meg a csak a gyulai akciós vagy a gyulai vasárnapi reggeli extra pizzánkat, de ne hagyd ki a gyulai kolbászos legénylepényt sem. Wow, Dom Pepe!
5: Kész cirkusz lesz az idei városi gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vasári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: 350 alkotás a Tűz nem játék alkotói pályázaton. Megújul a Sötétvölgyi tábor. 30 fok is lehet vasárnap. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Géci Adrien vagyok. Gyerekzsibajtól volt hangos a Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság Veselényi utcai épülete május 21-én délután az alkotói pályázat vármegyei eredményhirdetésén. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén már 13. alkalommal hirdette meg alkotói pályázatát. A 2026-os év témája a tűz nem játék volt, amelyre három korcsoportban nevezhettek a gyerekek. Kézműves alkotásokkal, emellett idén először fotókategóriában is lehetett pályázni. A fiatal rajzokon, festményeken, plakátokon, lapukokon és különféle háromdimenziós alkotásokon keresztül mutatták be, miként látják a játék és a biztonság kapcsolatát, illetve hogyan lehet játékosan tanulni a tűzvédelemről. A fotó kategóriában a pályázók saját készítésű képeikkel örökítettek meg egy-egy különleges pillanatot, eseményt vagy élethelyzetet a témához kapcsolódva. Tolna vármegye évről évre szép eredményeket ér el az országos megmérettetésen is. A pályaművek ezúttal is bizonyították a gyerekek fantáziáját, kreativitását és elhivatottságát. A Tolna vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság és a Tolna vármegyei tűzmegelőzési bizottság által szervezett területi díjátadót Szekszárdon rendezték meg. A részvevőket Bán Attila tűzoltó ezredes, az igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője és a pályázat főszervezője köszöntötte, majd egy képes prezentáció keretében bemutatta az idei év legkiemelkedőbb alkotásait. Elmondta, hogy az idei évben különösen nehéz feladat volt kiválasztani a legjobb pályaműveket, hiszen összesen 352 alkotás érkezett a vármegyéből. A Csapó Dániel középiskolában május 22-én pénteken került megrendezésre a 30 éves közszolgálati képzés jubilómi ünnepsége és pályorientációs napja. A délelőtt folyamán számos látványos és interaktív programra került sor a tanulók a környékbeli iskolák és általános iskolás tanulóinak részvételével. A rendezvény kiállítói és partnerei voltak a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság, a vármegyei polgárőrszövetség, a vármegyei katasztrófa védelem, a rendőrségi oktatási kiképzők központja, a rendőrmúzeum és a Tolna vármegyei kormányhivatal. A résztvevők láthatták a rendőrségi kutyás kiképző központ és a Tolna vármegyei polgárőrség kutyás bemutatóját, a készenléti rendőrség zenekarának előadását, az iskola közszolgálati technikus tanulóinak önvédelmi bemutatóját és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem előadását. A jubilóm alkalmából pódium beszélgetése és emlékfaültetése is sor került. Az iskola sportcsarnokában egész nap megtekinthetők voltak az elmúlt elmúlt 30 év közszolgálati képzésének tablói, valamint a rendőrmúzeum kiállítása is. A rendezvény állófogadással zárult. Paks idén is benevez a Virágos Magyarország versenyre, mégpedig a 30 ezer fő alatti városok kategóriában. Fodor Szurovszki Tünde városi főkertész elmondta, hogy a nagymúltú környezetszépítő versenyben a településeket a lakosság szám alapján sorolják 5 verseny kategóriába. Ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint Budapest kerületei külön kategóriában pályázhatnak. Tavaly első alkalommal nevezett Paks tematikus kategóriában is, és elnyert az év Fasora díjat a Dunaparti vadgesztenye sorral. Idén tematikus díjra nem neveznek, de a jövőben terveznek még ilyen kategóriában is indulni a versenyen, hiszen sok értéket tudtak még megmutatni a városból. A főkertész arról is tájékoztatott, hogy a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny célja a környezettudatos gondolkodás erősítése, a közösség erejének hangsúlyozása, az élhető zöld felületek gyarapítása és a turisztikai vonzerő növelése. Emellett kiváló szakmai fórum is, hiszen a zűrizés alkalmával hasonló méretű és feladatokkal rendelkező települések, zöld felület fenntartói, főkertészei érkeznek Paksra, akikkel az aktuális problémákról, szemléletekről egyeztetnek és egymástól kölcsönösen tanulhatnak. A zsűri általában június-júliusban érkezik a városba, az eredményhirdetés pedig az év végén tartják meg. A főkertész a lakosságot arra biztatja, hogy virágosítsák, gondozzák előkertjeiket is, és drukkoljanak együtt Paksnak. Új fejezet indul a Sötétvölgyi gyermektábor életében, ugyanis egy pályázatnak köszönhetően megkezdődtek a felújítások előkészületei. A részletekről Bellinger Attila polgármestert kérdeztük.
7: A Sötétvölgyi gyermektábor ennek a pályázatnak, a projektnek a témája, jövőbeni fejlesztésének a célja. Aki itt él, bizonyára gyermekkorából vagy később is szép emlékeket érez, nosztalgiát érez az a gyermektábor után, amely viszont az előző évtizedekben hát szemmel láthatóan eljutott abba az állapotába, megfelelő felújítás és komoly beavatkozás nélkül, hogy bizony ez már nem tudja ellátni ezt a funkciót. Az is problémát jelentett az előző években, hogy ez a gyermektábor már az időközben átalakult turisztikai szálláshely szolgáltatási előírások szigorítása miatt már egyre nehezebben kapott engedélyt, és elkövetkezett az az állapot, hogy sajnos most már a gyermektáborok megtartására is egyre kevésbé alkalmas. Ezen okoknál fogva, és a már emlegetett régi gondolatból kiindulva, a város úgy döntött, hogy a versenyképes járások programban közülési döntésünk nyomán 195 millió forintot tudunk ebből a projektből fordítani. Első körben ez a koncepcióterv, amely most készül, arra tesz javaslatot, hogy milyen alapinfrastruktúra bővítésre van szükség. Ugye 40-50 éves az áramhálózat, az a kapacitás természetesen már semmire nem elegendő, nem hogy a jövőbeni tervekre. Ebből a pénzből hamarosan ki fog derülni, hogy mennyit tudunk fordítani magára az épületek cseréjére. Olyan konténerházakat szeretnénk tervezni, amely magas szintű fürdőszobával, WC-vel ellátott szálláshelyeket tenne lehetővé.
6: Önkénteseket vár a szekszárdi Kutyamenhely pünköst hétfőn. A feladatokról Fiat Szilvia, a menhely vezetője beszél.
8: Kedves állatbarátok, pünköst hétfőn délelőtt 9 és 12 óra között önkénteseket toborzunk a szekszárdi Kutyamenhelyre, ugyanis kaptunk adományba talicskát, gerebjét, és kaptunk 3 köbméter húzott követ, ezen felül még jön 6 köbméter is, de mivel elég kevesen vagyunk, így a munka mellett elég nehéz ezt szétterítenünk a kennelekben, úgyhogy szükségünk lenne jó fizikumú férfiakra, esetleg hölgyekre is, akik szívesen részt vesznek benne. A feladat lapátolni a követ a talicskát pedig eltolni a kenelig, ahol a kenelben már a kutyák közé a fiúk mennek be, és kiborítják, illetve elterítik a kavicsot. Nagyon bízunk benne, hogy lesznek érdeklődők, szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy kicsit segíteni. A jó idő garantált, a meleg garantált, egy kicsit lehet napozni is, lesülni is munka közben, és bízunk benne, hogy nem sokan utaznak el, és lesznek páran, akik segítenek nekünk. Nagyon jó lenne, mert érkezik a következő két autónyi kő, amire már vannak középiskolás jelentkezők, hogy június első hetében segítenek, de ezt most meg kellene oldanunk. Köszönjük szépen, ha segítetek!
6: Budapestre érkezett az Ayet Charity Run, ezzel története során először futottak Európában a jótékonyság jegyében. A szervezők a magyar élmezőnyre is gondoltak, hiszen minden versenyszámban pénzdíjazásban részesültek a legjobbak. Az Ayet Charity Run 3000 méteres távján pedig számunkra kedvező eredmény született, hiszen a Szekszárdi Sportközpont atlétika szakosztályának versenyzője, a Csádi Bence 2 perc 51 század másodperc kilométeres átlagtempóval magabiztos győzelmet aratott. A második helyen szoros versenyben Szemerei Levente magyar maratoni csúcs tartóért célban. Ezzel tehát elmondható, hogy kettős szekszárdi sikerrel zárult a jótékonysági futás 3000 méteres etapja. A verseny részletes eredményeit megtalálja az antrit.hu oldalon. Pünkösd vasárnap napos, száraz idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északi-északkeleti szelet több felé élénk, egy-egy helyen erős lökésre kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. Délutára 25 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Szekszárdon hajnalban 13, napközben 28 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
6: Túl vagyunk a híreken, remélem az ebédillatomás sok helyen belengi a konyhát. Pünkösd vasárnaphoz élően ma tényleg jó egy kicsit lelassulni és együtt lenni. Nálunk pedig már is forognak tovább a ma kedvenceim és a tegnap slágereim.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét

A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, és ma május 24-e pünköst vasárnap van. Ne felejtsék el felköszönteni Eszter és Eliza nevű ismerőseiket. Ma nekik van a névnapjuk, puszi nekik. Ami pedig az időjárásunkat illeti, igazi nyárias időjárásra készülhetünk a pünkösdi hosszú hétvégén, derül ki a Hungaromet non-profit ZRT előrejelzéséből. A meteorológusok szerint napos száraz és egyre melegebb idő várható, a délutáni csúcshőmérséklet több helyen a 30 fokot is megközelítheti. A hétvége során ugyanakkor többfelé élénk, helyenként erős szélre is számítani kell. A mai napon sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadékra pedig nem kell készülni. Az északi északkeleti szél több helyen megélénkülhet, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Délutánra majd 25 és 30 fok közötti maximumokra számíthatunk itt Szekszárdon és környékén. Pünköst hétfőn, vagyis holnap folytatódik a napos, száraz idő. Az előrejelzés szerint továbbra is kevés felhő lesz az égen és csapadék nem valószínű. Az északi szél több felé élénk maradhat, de a hőérzetet így is kellemesen nyáriasan érezhetjük majd. A hajnali órákban 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, délutára pedig 25 és 31 fok közé melegszik a levegő Szekszárdon és környékén.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Érdeklődöm, hogy hallgatóim mit fognak majd csinálni a holnapi napon. Okkal kérdezem mindezt, mert hogy önkénteseket kerest pünköst hétfőre a Szekszedi Kutya Menhely. Erről közösségi oldalukon tájékoztatták az állatbarátokat. A menhely munkatársaim olyan segítőket várnak hétfő délelőtt 9 és déli 12 óra között, akik jó fizikai állapotban vannak és szívesen segítenének egy kis kétkezi munkában. A feladat ezúttal nem a kutya sétáltatás lesz, hanem a kennelek környezetének rendbetétele. Összesen 3 köbméter zúzott követ kell majd talicskába lapátolni és elszállítani a kennelekig. A kutyákhoz a biztonság érdekében kizárólag a menhely két munkatársa megy be, az önkéntesek pedig a pakolásban és az anyagmozgatásban segíthetnek. A menhely azt is jelezte, hogy hamarosan további 6 köbméter zúzott kő érkezik, így várhatóan a következő időszakban is szükség lesz majd segítők ezekre. A szervezők azt írják, aki úgy érzi, hogy a pünkösdi hosszú hétvégén szívesen mozogna egy kicsit a jó ügy érdekében, annak remek lehetőség lehet ez a közösségi munka. A segítségért cserébe pedig természetesen rengeteg hálás kutya tekintet és jó hangulat várja az érkezőket.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Mind a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Haló, sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem.
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig érkezik egy igazi 2000-es évek elejé klubkedvenc. A német DJ és producer E.T.B. annak idején ezzel a dallal rengeteg slágerlistát meghódított, és még ma is pillanatok alatt visszahozza a nyári bulik hangulatát. Jön a Let You Go, itt a Radio Andriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Radio Andri.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mindjárt egy órát üt az óra, úgyhogy egy rövid hírszünet következik, aztán már hozzuk is tovább a legjobb zenéket és a jó hangulatot itt a Rádió Antriton.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Szuperárak, szuperválaszték a CBA-ban. Ajánlatunk: import sajt 1899 forint per kilogramm, sertészsír 1 kilogramm 614 forint, tolletejföl 325 gram 374 forint, fél literes Royal, citrom, mangó, kaktusz vodkák 2999 forint, mirelit hasább burgonya 1 kilogramm 599 forint. Áraink május 21-től 24-ig érvényesek a CBA üzletekben, ahol széles élelmiszerválasztékkal várjuk vásárlóinkat.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint, két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplac Szekszárd, Veselényi utca 18.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
6: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések. Köszöntöm a hallgatókat, Cserpőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetés csökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együtt 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókainé Lányi Marietta közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztését felelős miniszteri biztos lesz az új Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, ezt még korábban közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókainé Lányi Mariettának csaknem 40 éves tapasztalata van. A Gyermekek Háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védőkordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűlés. Egy ember meghalt és több mint 20 megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagy szabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Napos idő várható, kevés felhő lesz felettünk. Időnként és legfeljebb néhol fordulhat elő futó zápor. Szeles marad az idő, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Koranyárias meleg lesz, 25-29 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Elmúlt egy óra, híreken is túl vagyunk. Van, ahol most indul a családi sütizés, máshol egy jó kávé készül éppen, mi pedig hozzuk hozzá jó hangulatot és a ma kedvenceit, illetve a tegnap slágereit.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy kiállításról szeretnék hallgatóimnak beszámolni. A napokban nyitották meg a Halloid Bonyhád című időszaki tálatot a Völgységi Múzeumban. A kiállítás a telekommunikáció és a helyi távközlés történetébe enged betekintést, miközben két jelentős évfordulónak is emléket állít. Az egyik jubileum, hogy 2026-ban ünnepli fennállásának 120. évfordulóját a Bonyhádi Telefonközpont, a másik pedig, hogy idén 150 éve szabadalmaztatta Alexander Graham Bell a telefont, amely alapjaiban változtatta meg az emberek közötti kapcsolattartást. A kiállítás kurátora Gábor Zsolt muzeológus, aki számos érdekes korabeli tárgyat, dokumentumot és technikai eszközt válogatott össze a tálathoz. A kiállítást Szabó Tibor Bonyhád alpolgármestere nyitotta meg. A dátumválasztás sem véletlen, a tálat május 18-án a múzeumi világnapon nyitotta meg kapuit, amely egyben a távközlés világnapjához legközelebb eső munkanap is volt. A szervezők bíznak abban, hogy a kiállítás nem csak az idősebb korosztály számára lesz nosztalgikus élmény, hanem a fiatalabbaknak is megmutatja, mennyi

0: fejlődött a kommunikáció az elmúlt másfél évszázadban. A tálat 2027 márciusának végéig látogatható. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Rádió! Antrét!

0: so bad.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Május végén ismét közösen hajthat fejet Szekszárd a magyar hősök emlék előtt. A magyar hősök emléknapját idén május 31-én vasárnap délelőtt 9 órától rendezik meg a Szent István téren. Ez a nap több mint egy évszázada arra emlékeztet bennünket, hogy számtalan magyar katona és civil áldozta életét a hazáért. Az első világháború idején még 1917-ben született törvény arról, hogy méltó módon őrizzük azoknak az emlékét, akik hősi halált haltak Magyarországért. A szekszárdi megemlékezésen ünnepi beszédet mond Bellinger Attila polgármester, emellett a Garai János általános iskola diákjai készülnek műsorral, hogy versekkel és előadásokkal idézzék fel a hősök emlékét. Az egyházi áldást Vadász Dániel metodista lelkész mondja majd el. A megemlékezés koszorúzással zárul, amelyen civil szervezetek, intézmények és a város közössége együtt ruhatja le tiszteletét. Az eseményen közreműködik a Magyar Honvédség 6. Sípos Gyula területvédelmi ezredvitész Horváth József 69. területvédelmi zászlóalja is, így a katonai hagyományok és a történelmi tiszteletadás különleges hangulatot ad majd a délelőttnek. A szervezők minden érdeklődő szeretettel várnak a közös emlékezésre, hiszen a hősök áldozata ma is arra emlékeztet bennünket, milyen fontos a hazaszeretet, az összetartás és a múlt tisztelete.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám.
1: Most pedig egy igazi popikon következik. Madonna mindig tudta, hogyan adja lendületet és önbizalmat a dalaival. Ez a szám pedig pont erről szól. Merj tovább lépni és ugrani az új lehetőségek fölé. Jön a Jump, itt a Rádió Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Lassan 2 órához érkezünk, úgyhogy mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk a zenéket. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
4: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolna vármegyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexardagora.hu. Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. május 26-a.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
3: www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Csökken a miniszterelnök fizetése, megjelentek a hivatalos államtitkári kinevezések. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együtt 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi járandósága majdnem 8 millió forint volt. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes államtitkár. Magyar Péter a Facebookon arról írt, a kinevezett 55 szakember egyharmada nő, összesen 103 diplomájuk van, a legfiatalabb 28 éves, a legidősebb 66. Kókain Élányi Marietta a közoktatásért felelős államtitkár, Csapody Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos lesz az új oktatási és gyermekügyi minisztériumban, ezt még korábban közölte Lannert Judit oktatási miniszter Facebook oldalán. Arról írt, Kókain Élányi Mariettának csak nem 40 éves tapasztalata van. A gyermekek háza alapítójaként olyan pedagógiai szemléletet képvisel, amely az elfogadásra, a személyre szabott támogatásra és a tanulás örömére épül. Csapody Csaba közgazdász, matematika tanár, egyetemi oktató és kutató, aki az elmúlt 25 évben a közoktatás és a tanárképzés több területén szerzett tapasztalatot. Lövöldözés volt a Fehérház környékén az Egyesült Államokban szombaton. Egy fiatal férfi nyitott tüzet, a titkos szolgálat embereivel kialakult tűzpárbajban a támadó meghalt. A lövések eltaláltak egy közelben tartózkodó civilt is. A hatóságok azonosították a támadót, akiről azt is közölték, hogy korábban már látókörükben volt, mert összetűzésbe keveredett a titkos szolgálattal és mentális problémái voltak. Szombaton ismét 10 000-es kormányellenes tüntetést tartottak Belgrádban. A tömeg előrehozott választásokat és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelte. Bár a demonstráció békésen zajlott, a vége után tüntetők egy csoportja blokkádokat állított fel a szerb fővárosban, közülük néhányan a rendőrség védő kordonjait áttörve összecsaptak a rendőrökkel is. Az incidensben egy rendőr megsérült, 23 embert előállítottak. Szombaton Belgrád több pontján tartottak kormányellenes gyűlés. Egy ember meghalt és több mint 20 megsérültek, miután Oroszország szombat éjszaka és vasárnap hajnalban nagyszabású légitámadást indított az ukrán főváros ellen. Az oroszok lakóépületeket és iskolákat is lőttek Kijevben. A támadások az orosz elnök megtorlási ígérete után kezdődtek, miután pénteken Moszkva szerint halálos ukrán támadásért egy az oroszok által megszállt kelet-ukrajnai területen egy diákszállót, ahol 18 ember vesztette életét.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Elmúlt 2 óra, szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. A hírek után már is folytatjuk a zenéket, akár otthon pihennek, akár úton vannak, vagy éppen vendégségből tartanak hazafelé. Jó, hogy itt vannak velünk.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jó?

és a tegnap slágerei. Rádió Andrét.

0: szerencsét egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám!
2: Most pedig jön Taylor Swift egyik legvidámabb és legfelszabadítóbb slágere. Ez a dal arra emlékeztet, hogy néha egyszerűen csak le kell rázni magunkról a rossz kedvet és élvezni a pillanatot. Jön már is a Shake It Off, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 18 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Adri nélkül forognak tovább a dalok. Én további szép vasárnapot, kellemes estét, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyílt lánggal járó munkát végez. 300 kg mennyiséget meghaladó, robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárol, esetleg éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását végzi. Akkor tűzvédelmi szakvizsgát kell tennie, ami nálunk jóval többet jelent egy papír megszerzésénél. Az Ergonom Kft. Több mint 30 éves szakmai tapasztalatával minden kérdést magabiztosan meg tud válaszolni. Munkáltatóként pedig biztos lehet abban, hogy munkavállalója megfelelő képzésben részesül.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 2-a.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Kész cirkusz lesz az idei Városi Gyermeknap. Május 31-én vasárnap artista vásári varieté, utcai zsonglőr show, varázslatos cirkuszi akadémia és zsonglőr játszóház vár rád Szekszárdon, a Szent István téren, a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Kispárna mesezenekar, ringató, kézműves foglalkozások, gyermekjátszók és családi nap a Tolnavár megyei rendőrfőkapitánysággal. Irány a négyszögletű kerekerdő. Városi Gyermeknap május 31-én vasárnap. Bővebb információ szexárdagóra.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Drágul az átutalás a Revolutnál. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsönt ismerősöknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fiók telephez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metal csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is véd, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. Megnyílt az Italplac Szekszárdon, a Veselényi utca 18 szám alatt, a hamarosan nyíró CBA mellett. Hatalmas ital és trafik választékkal, hosszú nyitvatartással, extra akciókkal várunk minden kedves vásárlót. Nyitási ajánlatunkból 5 darab aranyfácán vásárlása esetén egyet ajándékba adunk, így az ár darabonként 208 forint. Chibo Family őrölt kávé 1199 forint. Coca-Cola termékek 1,75 liter 599 forint két darab vásárlása esetén ajándék Coca-Cola Zero jár hozzá. Gyere el az Italplac Szekszárd, Veselényi utca 18.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió.
1: Andrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Haló,
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló, hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
2: Haló! És a lóval mi lesz?
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magán vérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező. Várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező, amely közérthető összefoglalókat készít a magyar közlönyben megjelenő rendeletekről és törvényekről. Az AI alapú platform célja, hogy a több száz oldalas jogi szövegek helyett gyorsan átláthatóvá tegye a legfontosabb állami döntéseket az átlagolvasók számára is. Az Eduline megjegyzi, nem ez az egyetlen olyan hazai fejlesztés, ahol a mesterséges intelligenciát a mindennapi információ feldolgozás megkönnyítésére használják. Az oktatási hivatal nemrég jelentette be a Tekla nevű digitális pedagógiai asszisztens fejlesztését is, amely a diákok tanulását és a pedagógusok munkáját segítené. A 2010 és 2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz. A következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását, állapította meg tanulmányában a GKI gazdaságkutató. Szerintük a megoldás a vállalati termelékenység növelése, amely megalapozza a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Tájföld visszavonja a 60 napos vízummentes tartózkodást több mint 90 ország számára, írja a CNN. A listán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és a Schengeni övezet 29 országa, így Magyarország is rajta van. A tájföldi kormányzat a döntést azzal indokolta, hogy sok külföldi visszaélt a hosszabb tartózkodási lehetőséggel, például illegálisan dolgoztak, drog- és emberkereskedelmi ügyekbe keveredtek, vagy átlépték a 2 hónapos határt. Az esetek elhárítása érdekében a korábbi 60 napos vízummentes tartózkodás helyett a legtöbb ország turistái már csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül, más országok állampolgárainak azonban vízumot is kell majd igényelnie Tájföldön.
1: Rádió Andrét időjárás.
6: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.
5: Get roll with the fever on the dance floor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Igényesen kialakított irodahelyiségek, kiadók, Szexárd központjában, az August Imre utca 9-11 szám alatt, a Volt szakszervezetek házában. További információ a 30 95 08 623-as telefonszámon.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest, a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adókedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. Több mint 20 ezeren érkeznek a Zánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda Gyermekkórház szakemberei, az Országos Mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője, a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlanpiacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152.000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csaknem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöldrendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik, a víz ugyanis hűti az egységeket.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió Andrét.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Elítélte a Kijev elleni orosz támadást a magyar külügyminiszter, szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Elítélte a Kijev elleni brutális orosz támadást a magyar külügyminiszter. Orbán Anita az X-en azt is írta, kiállnak az áldozatok és Ukrajna népe mellett. Oroszország nagyszabású rakéta és dróntámadást indított Kijev minden kerülete és a környező ukrán régió ellen vasárnapra virradó éjszaka. Lakóépületeket és más infrastrukturális létesítményeket értek találatok Ukrajna fővárosában. A helyi hatóságok szerint legalább egy ember meghalt, 24-en megsérültek a támadásban. Szuperhatalmak helyett szeretetet kért a pápa pünkösd vasárnapi homíliájában. 14. Leo azt mondta, a háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. Megjelent a magyar közlöny a Tisza kormány államtitkárainak hivatalos kinevezéseivel, ezzel ismert lett az összes név, 55 államtitkár lesz az új kormányban. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium államtitkára lesz Nagy Ervin színész és Heidel György eszmetörténész. Államtitkári kinevezést kapott Tárkelnyi Zsolt és Velkei György László is. Kustánci Norbert Rudolf, aki 2013 és 2017 között a 24.hu főszerkesztője volt, a miniszterelnökség államtitkáraként a kormány kommunikációjáért felel majd. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése, mondta a miniszterelnök az RTL-nek. Magyar Péter a fizetéscsökkentés kapcsán arról beszélt, ugyanezzel kell számolniuk az állami vállalatok vezetőinek, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tagjainak is, és megfejelik mindezt a képviselői költségkeretek csökkentésével is. Magyar Péter fizetése az új szabályozás szerint bruttó 2,3 millió forint lesz, amihez az ő esetében a képviselői alapfizetés is hozzájárul, ezek együttesen 3,8 millió forintot tesznek ki. Orbán Viktor havi árandósága majdnem 8 millió forint volt. 23 embert állított elő a szerb rendőrség a belgrádi kormány ellenes tüntetés után kirobbant összecsapások miatt. A szerb főváros egyik legfontosabb csomópontján, a Slavia téren szombaton több tízezren gyűltek össze előrehozott választásokat, és Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök 14 éve tartó hatalmának végét követelve. A nagygyűlés nagyrészt békésen zajlott, később azonban fiatalok csoportjai csaptak össze a rendőrökkel. A szerbiai tiltakozások azután kezdődtek, hogy 2024. novemberében leszakadt az Újvidéki vasúti pályaudvar előteteje, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét. FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Sláger Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: lemezei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Drágul az átutalás a Revolutnál. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsönt ismerősöknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serkőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fióktelephez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metá csomagoknál csak havi 1 millió forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező. Várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Cserkőző Gábor vagyok. Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező, amely közérthető összefoglalókat készít a magyar közlönyben megjelenő rendeletekről és törvényekről. Az AI alapú platform célja, hogy a több száz oldalas jogi szövegek helyett gyorsan átláthatóvá tegye a legfontosabb állami döntéseket az átlagolvasók számára is. Az EduLine megjegyzi, nem ez az egyetlen olyan hazai fejlesztés, ahol a mesterséges intelligenciát a mindennapi információ feldolgozás megkönnyítésére használják. Az oktatási hivatal nemrég jelentette be a Tekla nevű digitális pedagógiai asszisztens fejlesztését is, amely a diákok tanulását és a pedagógusok munkáját segítené. A 2010 és 2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz. A következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását, állapította meg tanulmányában a GKI gazdaságkutató. Szerintük a megoldás a vállalati termelékenység növelése, amely megalapozza a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Tájföld visszavonja a 60 napos vízummentes tartózkodást több mint 90 ország számára, írja a CNN. A listán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és a Schengeni övezet 29 országa, így Magyarország is rajta van. A tájföldi kormányzat a döntést azzal indokolta, hogy sok külföldi visszaélt a hosszabb tartózkodási lehetőséggel, például illegálisan dolgoztak, drog- és emberkereskedelmi ügyekbe keveredtek, vagy átlépték a 2 hónapos határt. Az esetek elhárítása érdekében a korábbi 60 napos vízummentes tartózkodás helyett a legtöbb ország turistái már csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül, más országok állampolgárainak azonban vízumot is kell majd igényelnie Tájföldön.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Figyeljen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Andrét.
1: Olyan ő, hogy megáll,

Andrét.